sok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled!

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Mi van ma ember? 20 perc váraklat, készül ma hajad?
2: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
1: Most komolyan be kell menni, kérted? Ezt nem hiszem el!

álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva.

0: azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója. És Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!

Figyelem! A Light Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő 2 órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora!

Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session a Forrás Rádió Mix műsora!

ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Benyújtották a vármegyéket, megyékre a főispánokat kormány megbízottra átnevező törvénymódosítást. A francia parlament törvényben tiltotta meg a 15 év alatti fiataloknak a közösségi hálózatok használatát. Tűzünnep lesz Almásfüzitőn. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom a Forrás Rádió reggeli híreit. Benyújtotta a kormány a vármegyéket, megyékre a főispánokat kormány megbízottra átnevező törvényjavaslatát kedd este. A parlament.hu-n olvasható törvényjavaslat indoklása szerint a törvény célja a hatályos szabályozás terminológiai egységének megteremtése, a területi közigazgatás és a kapcsolódó állami, önkormányzati, hatósági, igazgatási, közszolgáltatási, nyilvántartási és egyéb jogintézményi szabályozási területeken. Mindezek érdekében az egyes törvényekben előforduló vármegye, illetve vármegyei kifejezéseket illetve megyei elnevezésre, a főispán megjelölést pedig kormány megbízott elnevezésre vezeti át. A javaslat nem irányul az érintett szervek feladat és hatásköreinek érdemi átalakítására, nem változtatja meg a közigazgatási, hatósági vagy önkormányzati jogviszonyokat.

0: tartalmát, és nem érinti az egyes eljárások anyagi, jogi vagy eljárásjogi feltételrendszerét. A módosítás 2026. október 1-én lép hatályba. Törvényben tiltotta meg a francia parlament a 15 év alatti fiataloknak a közösségi hálózatok használatát kedden. A tinédzserek egészségének védelmét szolgáló intézkedés szeptemberben lép életbe, elsőként Európában. A törvény kimondja, hogy a platformoknak a felhasználók életkorát hatékonyan ellenőrző rendszereket kell bevezetniük 2027. január 1-jéig. A szöveg nem irányoz elő semmilyen büntetést a gyermekek vagy szüleik számára, konkrétan a platformokra hárul, hogy életkor ellenőrző rendszert vezessenek be, akár több fajtát is egyszerre, hogy a felhasználóknak legyen választási lehetőségük. A kormány a mobiltelefonok használatának tilalmát a középiskolákra is kiterjesztette a javaslattal, miután az az általános iskolákban már megtörtént. Kivételeket a tanintézmények házi rendje előírhat. Zenei program lesz a Tatabányai Bányászművelődési Otthonban július 25-én 19 órától a Bányász udvaron. A Red Boys Irish Folk zenekar várja az érdeklődőket, a program ingyenes. Tűzünnep lesz almásfűzítőn az Azaum római táborban augusztus 1-én 17 órától. Színes programkínálat, interaktivitás vár minden korosztályt. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli, Takács Vilko blues koncertje mellett lesznek gladiátorok és más hagyományőrök, kézműveskedés, fényszínház, solymász bemutató, jósda, íjászat és fotókiállítás is. A program ingyenes.
1: Időjárás.
0: Ma változóan felhős, napos idő lesz, csapadékot vármegyénkben nem jósolnak, 22 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Morgan, Best of, Így és Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Hoztál valamit ma reggel, azzal fogadtál, hogy Ádi, megvan a pisi!
2: Ne, hát meg ez van a pisi papír. A pisi papír, azt mondtam, igen.
1: A pisi papír. Mi igen, ez?
2: Az egyik táskámban volt benne.
1: Na, mert ugye beszéltünk arról,
3: hogy... Nem egy terhességi teszt még, mielőtt esetleg.
2: Ja, ez nem olyan pisi papír.
1: Beszéltünk arról, hogy igenis a nők is tudnak állva pisilni. És akkor szóba jött a pisike hely, amit én úgy láttam egyszer egy női magazinban, hogy így benne volt egy oldalon, és ki lehetett vágni. Muta, egy ilyen kartonpejhet, vagy kejhet.
3: Azért álljunk már meg egy pillanatra.
2: Nem, van rajta egyébként ilyen magyarázó útmutató. Nem tudom, hogy mennyire látszik a kamerába.
1: Bocsánat, egy márkajelzést muszáj most itt megemlíteni. Ez a Hell P. Érted? P.
3: P, értem. De Ádi, figyelj, azért légy szíves, egy pici háttér magyarázatot adj már, hogy mi a rosszabbért olvasgatsz te egy női magazinban a női pisike helyről. Tehát, hogy ezt azért úgy picit tegyük már
1: tisztába. Én az ilyen magazint is vettem. Rendszeres előfizető voltam, a Ciki Randi sztorik voltak a legjobbak. Nem? Te nem követtél ilyeneket?
3: Jó, hát meg a Bravo magazinban is volt régen ez a... Mi volt a... Szex, szerelem, nem tudom mi. És akkor abból akkor a baromságok, meg hülye kérdések tényleg, de hogy női magazint lapozgatsz és közül pisikelyhekről
1: olvasgatsz. De honnan lehet megismerni a női lelket? A női magazinból.
3: Mennyire érzed, hogy ez a misszió sikerült?
2: Lehet ez ennyire a probléma. Na, amúgy.
1: Még dolgozom az ügyön.
2: Szóval így látom, hogy
3: legközelebb azért megkérdezem a Petrát, erről összefutunk, hogy figyelj, hogy érzed, hogy uradnak ez mennyire jött össze?
1: Nagyon fontos az, hogy a nők tudjanak állva pisilni. Visszatérve a főhöz.
3: Ez abszolút elengedhetetlen, így van.
1: És ez a kis találmány, amit itt a kezemben fogok, Andi, mi rajta ez a sárga folt? De ez új, ugye?
2: Ez tényleg új, van rajta. Igen.
1: Jó, ez maga az. Úgy néz ki, mint egy kis boríték. Te használtál már ilyet valaha?
2: Nem, még nem próbált. De pedig ki akartam otthon
1: most
2: próbálni,
1: most
2: hogy ez hogy működik.
1: Kell pisilni? Kibontom.
3: Mert...
2: De tudod, hogy kell, mert itt van.
1: Nyilván ki kell bontani, nem? Vagy hülye vagyok? Mondd a lépéseket.
2: Igen, ott mondd
1: a lépéseket, kibontom. Igen, mint egy boríték kinyitottam,
2: igen,
1: a dolgot.
2: Aztán lehúzod a másik. Igen.
1: Lesz egy tölcsér.
2: Úgy, és igen, akkor itt kinyomod. Nyújj bele.
1: Várjál.
2: Ujjaszt meg, Ádi.
1: Eddig egy tölcsérünk van, boríték fedéllel, olyan, mint egy bűvész kellék. Ebbe lehet bélyegeket tüntetni. Na igen, és most
2: na,
1: mi
2: hát
1: van?
2: És akkor azt kell úgy oda tartani.
1: De hogy? Tehát, hogy ez így
2: hát
1: alulról,
2: úgy,
1: hogy
2: igen,
1: legyen egy kis
2: igen, úgy,
1: talpa?
3: Hát azért, hogy ismered hát, valamennyire hogy a női anatómiát?
2: Hát,
1: és akkor lesz belőle egy ilyen...
3: Ugye, arról nem írtak a magazinban.
1: Kicsi. Én is
2: csak
1: a sötétben
2: szokott tapogatni.
3: Én is szirígy nőknek egy ilyen kis kiegészítő.
1: Csövecske, és ez vajon megfogja tényleg a...
2: Fogalmam sincs, csöpögés. Én ezért akartam otthon ezt kipróbálni, mert így élesben nem akartam. Mert.
1: De mit ott vízálló? Van? Figyelj,
2: annyira szerintem vízálló, amíg pisilsz.
1: Próbálják rajta keresztül kávét inni?
2: Ne. Mert tudom, hogy ezt ott a pultnál kell.
3: Nem, most elhajol, most csak magát önti le.
2: És ez milyen jól néz ki, hogy a pisi...
3: A pisi kehelyből iszod a kávét.
1: Működik!
3: Örülünk.
1: Működik, nem ázott át. Most hát szín tekintetében nem annyira pisire haj az a dolog, de megmutatom itt a kamerába is, hogy ilyen lett a végeredmény. Oké, akkor most, hogy lepróbáltam, itt a alfa teszten átmentünk. Andi, akkor most fölhívunk telefonon, menj el WC-re. Nos, nem mutatunk semmi durvát.
3: És mesélj közben.
1: De mered vállalni?
2: Nem mutatunk semmi durvát.
1: Adásba hagyjuk, ahogy pisikelhez áll.
2: Jaj, de jó.
1: Vállalod?
2: Nem.
1: Melyik hallgatónk vállalja, hogy
2: ennyire
1: bejön?
2: Ennyire már nem vagyok én se bevállalt.
3: Csak női hallgatókat várunk nyilván.
2: Hát meg hogy csináljam, hogy közben érted, így tartom a telefonomat, aztán még a végén...
1: Hát egyik kézzel telefon tartasz, másikkal pisikelhet, és mondod, hogy megy.
2: Aha.
1: Mehetsz a férfi WC-be piszoárhoz, aztán bejön a portás. Jó napot, jó napot! Na jó,
3: férfi
1: van.
3: Portásunk van ma reggel, vagy?
1: Ma igen, hál' Isten. Tehát ma ez a te napod, Andi. Most vagy
3: akkor
1: soha.
3: Összefuthattak. És ha akarod... Mikor futottál össze piszoárnál férfiakkal?
1: De ha ahhoz van inkább kedved, akkor tetszőlegesen választhatsz kintifát is.
2: Jó, mindenképpen erre gondoltam.
1: Ez a te napod.
3: Itt az udvaron egész kellemes idő van most már.
1: És akkor lesz hírünk a következő órára, hogy Komárom-Esztergom vármegyében nyilvános pisilés vízelés közben elkapták a hírszerkesztőt.
3: Szatír, női szatírt fogtak. Az amúgy is hiány szakma lehet szerintem, olyanból kevés van.
1: Na jó, de nézzük most az időseket is meg, ha már így Andit kipécéztük.
3: Miért szép váltás volt?
1: Gondoltam, hogy finoman átsodol.
3: Kipécéztük, nézzük meg az időseket.
1: Hát, hogy mi lesz veled idős korodra? Képzeld el, egy dologért már nem kell küzdened, mert Anita Lebrun elérte neked. egyébként egy amerikai idősebb hölgy, aki egészen pontosan Minnesotában lakik, 82 éves, és imádja a szürke barátot, és elérte azt a törvénymódosítást, tehát nem házirendmódosítást, hogy a barátaival iszogathasson az idősek otthonában. Le a kalappal.
3: Bizony, mert hogy neki volt egy ilyen szokásuk, hogy ők délután 5-kor kocintottak, így a barátokkal. Happy hour-nek nevezték ezeket az alkalmakat, így a kedves idős alkoholisták.
2: Na, és, úgy igen.
3: Hát aki minden nap iszik, az amúgy alkoholista, tehát hát definíció igen. szerint.
2: De akármennyit még egy pohárral
3: így van,
2: is.
3: Mi. Igen, igen,
1: kor,
3: igen.
1: Szürke barát.
3: Az már, akkor, az már ha minden nap iszol, akkor alkoholista vagy. Így van, ennek igen, mindenki nézzen utána. És hát ő szerette volna folytatni ezt a hagyományt, de az idős otthonban nem ihattak alkoholt. Nem volt külön engedélye az intézménynek arra, hogy ott alkoholt lehessen fogyasztani, úgyhogy kampányt indítottak a szabályok megváltoztatásáért a lakók. Ennek Anita lett az arca, azért az milyen kedves, nem? Kétszer is felszólalt a minnesotai törvényhozás előtt. Én vagyok Anita néni, szeretnék inni.
2: Szeretnék inni. Bár csak ez az egy boldogságom, hadd igyek.
1: Hagyják már őt, figyelj, itt van, érdemes külön választani. Alkoholista, ha minden nap iszik valami. Nem feltétlenül, ha nincs sóvárgás. És el tud tölteni úgy napokat, hogy nem iszik.
3: Hát de ő nem, hogy sóvárgot hallott, hát elment a törvényhozásig, hogy hadd ihasson. Szerinted sóvárgott a néni, vagy nem sóvárgott?
1: És gondolj bele, itt van ez a szegény néni. Bemegy az idősek otthonába, addig megvoltak a kis happy hour-ök, meg hát aztán az after hour-ök, meg a pre-hour-ök, meg mit tudom, pre-hour-ök, igen, ki se lehet mondani, de hogy...
3: Igen, a piros honfoglaló is biztos van
2: egy
3: happy hour.
2: Pohár szürke barát utána 82 éves néni.
1: Bemegy az idősek otthonába, és ott nem fogyaszthat.
3: Ott pálik.
1: Jó, de hogy ott nem fogyaszthat. Hogy ez mekkora törés az életében. És itt most nem arról van
3: mert
1: szó, hogy...
3: alkoholista.
1: Nem arról van szó.
2: Szerintem a program is maga az, hogy ugye így leülnek együtt.
3: Unatkozó alkoholista.
1: De mi? Leülnek délután, megisznak egy pohár szürke barátot, szerintem semmi baj nincs vele az égvilágon.
3: Hadd is a pohár, nem nincsen baj.
1: Nem, ez egy akvárium nyéllel. De... Idősek otthonában, érted, itt van 82 éves át. Hagyjuk már meg neki ezt az örömet, hát milyen jó leülni ott egy szürke baráttal. Ráadásul nem is, tehát az alkoholista nem azt mondja, hogy szopogatnék egy szürke barátot, hanem azt mondja, hogy bort, tablettás bort, bármit. Itt ízlésre, gusztusra megy rá. Egyébként pedig azt mondják...
3: Szopogatnál így barátokat, ilyen szürke barátokat, Andi?
1: Azt mondják az idősek otthonában, hogy az öregedés nem azt jelenti, hogy fel kell adni azokat a hagyományokat és szabadságjogokat, amelyeket egész életünkben élveztünk. Szóval igen, ő ezt most itt elérte. Egyébként az idősek otthona alkalmazottait is megkérdezték, és azt mondták, hogy nem annyira jogos ez a sérelem, mert hogy a szobában titokban szabad volt inni.
3: De nekik a társasági esemény kellett hozzá, igen.
2: Ők nem titokban akarták csinálni.
1: Igen, és az ellenzők meg azt mondják, hogy ebben a korban már nagyon nehéz az egyensúlyérzéket megtartani, ezért nem tanácsos alkoholt fogyasztani, de azért...
3: Hát látom, itt most én rekeresem a képeket, ült nem véletlenül a törvényhozásnál.
1: Közösségi alkalmakon azért szerintem engedtessék már meg. Egyébként itt azt írják, hogy kétféle szeszesítő arra korlátozták az alkoholfogyasztást, remélem a másik a rum. Nem tudom, mi a másik. De amúgy simán lehet egyébként, hogy most ennek a néninek nem az unokhelye volt a bíró. Én azt látom a lelki szemeivel.
3: Na, mami, ja. Jó van, elértük.
1: Engedélyezzen, akkor ígyunk erre. Igen. De hogy ez van, és amiért nem mondom azt, hogy teljesen ünnepélyes és teljesen hibátlan lehet ez öröm, mert innentől ugyan szabad, de képzeljétek el, be kell jelenteni. Tehát be kell jelenteni, hogyha a hivatalos iszogatás következik. Képzeljétek el, ott az helyi önkormányzaton nem tudom, hogy bejelentkeznek, és minden nap 3 óra 30-kor bedobják az aznapi kérelmet, hogy megkapják az engedélyt a borozásra.
3: Igen. Anita vagyok innen az idős otthonból. Kiskezi csokkolom, ma is innánk.
1: Tudja, szokásosan.
2: Vagy le kéne adni hétfő már az egész hetit.
1: Great friend happy hour is coming. Készítsétek a tölcsért.
3: Egyébként van itt olyan kép, szerintem miután ezt megszavazták, hogy konkrétan petkocintottak. Tehát, hogy azért a néni szeret stílszerűen ünnepelni. De nem alkoholista. Csak ezek a
1: jó, de most tényleg, tehát itt van egy 82 éves néni, beköltözött az otthonba, nyilván már mindent megélt, felnevelte a gyerekeit, már boldogok az unokák, ott van a barátaival, most miért ne iszogathasson a szürke barátot?
3: Bármit iszogathat, persze, csak érted, tehát ahhoz azért már nagyon kell szeretni a piát, hogy valaki ezt így végigvigye.
1: De mi? Soha nem ihatnál.
2: Hát de most...
3: Én meg lennék nélküle.
1: És hogyha ő egy, mit tudom én, egy borásznak volt a felesége, és a leginyencebb, és meg se issza, csak kiköpi.
2: Aha. Biztos ezért mentek el a bíróságig, hogy kiköpdessék a bort.
3: Nem feltételezném, hogy kiköpi. És az se, hogy egy borásznak volt a feleség.
1: Jó, de akkor menjünk más felett. Tehát akkor ilyen jogon dohányozni se legyen szabad. Tehát én egyébként sokkal inkább el tudom fogadni, igen, hogy az idősek otthonában tilos dohányozni, mint hogy nem ijatok meg egy szürke barátot. Na így jó?
3: Egyébként figyelj, itt azt kicsit utána néztem, és...
1: Az baj. Az mindig baj.
3: Mivel az időseknél nagyobb a kockázata például az esésekkel járó baleseteknek, ezért korlátozták, tehát így megengedték, de a rendezvényeken kettő italra. Tehát nem kétféle italra, hanem összesen kettő italt ihat per alkalom.
1: Ja, tehát a kettőt ihat meg, és nem kétfélét. Jó, nem, mert itt egy másik cikkben meg azt írták, hogy kétféle italra korlátozták, nem, de akkor ezt elfordították.
3: Kettő darab, nem, jó, saját vágyaidat vet is ki. Nem, tehát összesen kettő félére.
1: Jobb is nem keverni. És akkor mit tudom én, hogyha...
2: Főleg náluk, igen.
1: Van ott egy olyan nyugdíjas, mint te mondjuk, aki azt mondod, hogy nem akarsz inni, akkor én megszerezhetem a te két italodat?
3: Hogy az
2: átlátható-e? Ja, ilyen bizniszt tudod, kért ki nekem.
3: Nem tudom, de megtaláltuk akkor, hogy melyik az idős otthon, ahol majd sok-sok-sok év múlva, vagy évtized múlva természetesen.
1: Amúgy.
3: Akár még kiszeltünc is felbukkanhat, ugye?
1: Igen, a jó kis koktéjaival. Igen. Melyiket akarod?
4: Sziasztok! Itt vagyunk egy medenceportin, finom piña colada koktélt iszom. Egészségetekre! Mondjuk el arabul is. Szaha!
3: Szaha. Aki tud arabul, mondja már meg nekünk, hogy mit jelent ez, hogy szaha. Én jártam arra fele többször, de nem tudom, ezt nem értem.
1: Nem tudom, de nekem nagyon gyanús, hogy...
2: De ez is pinyakolát, hát én voltam úgy szóval, hogy sem van mindegy.
1: Nagyon gyanús, hogy három erősen felhevült üzletember elvitte utána tündikétől oldalra. Nem tudom, mi történik. A videó folytatását nem tette ki. Kristóf írja, hogy kellenének a te a délutánok Tátrából. A magyar idősek otthonában. Jó ez a te, amúgy én simán el tudom képzelni, hogy idősek otthonába megyek. Főleg az amerikai idősek otthonában, nem tudom, hogy láttátok, hogy ott mik vannak, medencék vannak, van egy szobád, van egy élet. Tehát, hogy alapból ez az idősek otthona intézmény, ez mindig úgy hangzik, hogy úgy beraktátok a mamit idősek otthonába. Én lehet, hogy tudnám szeretni.
2: Hát az amerikai szerintem azért az esetek többségében szeretnék az idősek, de ugye nálunk nem nagyon van. Hát én nem tudom. De hogy ilyen medencéset én még nem láttam.
1: Ezért el tudjátok képzelni, hogy egyszer egy idősek otthonában boldogan éltek?
2: Hát ilyen medencésben igen.
3: Hát nem tudom. Nem tudom, az a baj, tehát hogy messze is van még tőlünk. Én eddig bevallom, hogy akárhányszor például tévésként többször jártunk így idősek otthonában. Uh-huh. Nekem nem volt jó érzés ott mozgolódni, tehát hogy én nem éreztem azt, hogy ennek egy igazán jó atmoszférája lenne annak a helynek.
2: Hát én el fogok jutni arra a szintre szerintem már 80 éves koromra, hogy nem igazán leszek emberbarát. Most sem vagyok annyira emberbarát, de...
1: Adi, így megváltoznám.
3: Gondoltam volna.
2: Lehet, hogy nekem az idősik otthon annyira nem jönne be.
3: De ott leszek, csak utána fog mindenki, mint a szart.
1: Igen, Adinak bevezetik a Depi Hour-t. 0-tól 24-ig. Jó, Buenos Morgan. Most kikapcsoltam?
2: Nem,
1: azt akartam csinálni, hogy ne fázz. Tehát láttam, hogy már bántanál, és néztem, mi lehet kellemetlen számodra. Aztán a témához nyúltam.
2: De a beszólásodért, amit előtte csináltál, azért lehet, hogy bántani fogla.
1: De ez az.
2: Mert azt mondtad, hogy lekapcsolom a klímát, hogy a királylány ne fázzon.
1: De mi ezzel a baj?
2: Hát,
3: ez egy bók.
1: Felemeltelek. Lehet. A trónszobádba.
2: Aha.
1: Mit nem tetszik?
2: Hát nem tudom. Fura így ebben a kontextusban a királylány.
3: Andi princesz.
1: Reggel 6-kor, mikor a kávét hoztam, akkor még Roland volt a királylány. Tehát ez nem alakul a szerep.
3: Én vagyok királylány, jó? Tehát, hogy én elfogadom a bók, az bók, bárkitől is jön.
1: Most hálószobatitkokat fogunk megosztani, amiből ki a csőrünket rovatban.
3: Hát csak te.
1: Nem. Mi egy kérdéssel kezdek,
2: jó? Elkezdés, nekünk is lesz problémán.
1: De én is... Esküszöm, hogy el fogom mondani az én sajátomat is, de először hadd kezdjek ezzel a kérdéssel, hogy mi az, ami titeket a hálószobában a legjobban bosszant?
3: Ha nem tudok ott elég időt tölteni. Mármint alvással. Tehát...
1: Hamar rávágtad? Van olyan, hogy nem férsz be valakitől? Vagy...
3: Tehát ha nem tudok eleget aludni, az például baromira bosszant.
1: Alvás hiány. Mm-hmm. Andi, neked bármi bosszantó a hálószobát kapcsán? Zümmögő legyek, mit tudom én, akármi?
2: Hát igen, a büdös bogár, azt szokott idegesíteni.
1: És ennyi? Na erre most...
3: Kisasszony. Zümmög a méhe. Nekem az oktatóit ott a szemben.
1: Én elmondom a világtörténelem legidegesítőbb dolgát, és ha már behoztad a királynőt, meg királylányt, én amúgy hadd vezessem föl azzal, hogy én nagyon is királynő vagyok, vagy királylány vagyok ilyen helyzetben. Nő, mert már házas vagyok, tehát most már királyasszony. Nem mondhatom azt, hogy királylány.
2: Királynő?
1: Nő vagy né? Sose tudom.
3: A királynő, aki ő maga uralkodik nőként.
2: Igen, a királyné, az aki meg a király
3: uralkodó királynak a felesége.
1: Tehát akkor, hogyha van feleségem, akkor én királyné vagyok.
2: Igen, te királyné
1: vagy. Úr.
3: Hát igen.
2: Hát a függ ki az uraházban.
3: Figyelj, 2026-ban bármi lehet az vagyok, összes létező variáció, konstelláció, bármi.
1: Na de elmondom, mi a baj. Tehát, hogy én alapjáraton nagyon háklis vagyok. Az ilyen apró borsószemre is. Tehát, hogy tudjátok, van az a mese, hogy igen, berakják a borsószemet, és akkor négy matrac van, meg nem tudom én mi, és azon keresztül is megérzik. Tehát, hogyha például nekem egy morzsa ott van a hátam mögött, az engem már zavarni tud, minden ilyen milyen apróság. És akkor innen érteni fogjátok ebből a kontextusból a világtörténelem legbosszantóbb és legidegesítőbb dolgát, gyűlölöm a lepedőket.
3: Akarsz erről egy kicsit részletesebben beszélni?
1: De most ezt meg fogjuk beszélni.
2: Hát de...
3: Mi a baj a lepedőkkel?
2: Nem tudom. Hogy
1: felgyűrődik. Ja. Mindig felgyűrődik, és ott van a ránc, és nyomja a hátamat, és zavar, és hiába húzom le oldalról, ha ráfekszem, megint felgyűrődik. És hiába van olyan, ami alulról belecuppan a matracba, hogy ne csúszson odébb, az is felgyűrődik, mindig felgyűrődik. És már vettünk is eszközt, mert ugye a Facebook megmondta, hogy mi erre az életre szóló megoldás, képzétek el, van ilyen alulra föl rögzíthető, sarokfogó, műanyagpántos lepedőtartó eszköz, csak az meg kipattan.
3: Nem lehet, hogy sokat forgolódsz éjszaka, és igazából ezt igen, te okozod magadnak?
1: Nem tudtok velem azonosulni?
2: Nagyon hánykolós.
1: Senkit nem zavar az, hogy a lepedő gyűrődik?
2: Hát ha nagyon összegyűrődik, akkor engem is tud zavarni, de most ennyire nem, hogy idegrohamot kapjak tőle.
3: Andit inkább az zavarja, ha egyedül gyűrű össze a lepedőt, nem valaki mással, hát... ugye?
1: De hogy miért nem tudják feltalálni azt a lepedőt, ami...
3: Ami gyűrhetetlen?
1: Elméletileg... Hát, ha nem kapott el titeket a problémám. Nem. Ez a sorozat két részből fog állni. Ma a nők kapják a pofonokat idézőjelben, holnap pedig mi férfiak fogjuk.
3: Szép felvezetés volt.
2: Igen.
1: Mit taszítja a férfiakat a nőkben? Szerintetek mi a szebbik, nem csúnyábbik oldala?
3: Jaj, na ez azért már egy kicsivel.
1: Amit szólsz?
3: Pár fokkal elegánsabb felvezetés volt. Tehát mik azok a red flagek, amiket vajon a legkevésbé bírnak a férfiak a hölgyekben? Én nagyon kíváncsi vagyok itt a női álláspontra. Ugye most legszívesebben azonnal átadnám a szót.
1: De
3: Anginak.
1: Tényleg szerintem kezdjük amúgy ezzel. Tehát, hogy mennyire mármint látjátok hogy magatokat reálisan, igen, vagyis mennyire vagytok őszinték velünk. Na, mi lehet taszító egy férfi számára egy nőben?
2: Szerintem, hogyha igénytelen, akkor az biztos, hogy az.
1: Oké, tehát kell, hogy legyen igény.
2: Igen.
3: Azok vannak
1: igények. Igények vannak.
3: Mondok akkor én egyet, de segítek. Ami számomra például mindig egy ilyen red flag volt, és egyszerűen nem bírtam, hanem csak hosszú távon abszolút nem bírtam elviselni, ha egy nőnek nincs humorérzéke.
1: Aha.
3: Tehát, hogy számomra ja, az például nagyon fontos.
1: Igen, várjál, nekem az. Úgy humorérzék, hogy legyen vicces, vagy úgy humorérzék, hogy értse a humort. Mert szerintem nagyon sok nő van, aki szerintem nagyon jól reagál a humorra, nagyon jól érti, de önmagában nem vicces.
3: Úgy, hogy értse a humort. Meg akár az én hülye humoromat is.
1: Jó, Andi, mondj egy viccet.
2: Az már eleve, ha elviseli a humorodat, akkor már szerintem...
1: Andi, mondj egy viccet.
3: Nem, szóval, hogy értse a humort, meg lehessen vele poénkodni. Szerintem az nagyon fontos.
1: Ez azért fontos neked, mert ezzel kompenzálod, hogy neked nincs?
3: Így van. Legalább kettőnkben egyiküknek le.
1: Hát tegyük rendbe a dolgokat. Itt csomó mindent kilistáztak, és elkezdtem azon gondolkozni, hogy mi az ebből, ami engem tényleg tudhat zavarni. Csak tényleg egy felszínes apróság, ezzel szerintem senkit nem sértek meg. A röfögve, horkantva nevetősökhöz.
3: Mikor ezzel nincs bajom.
1: Nem tehát ez neked oké?
3: Vicces.
1: Aha. A bibircsókás nevetés neked belefér?
3: Igen, nekem szerintem az vicces.
1: Ez hosszú távon is elviselhető számodra?
3: De abszolút, bármilyen vicces nevetés elviselhető számomra.
1: Ez érdekes.
3: Ami még ilyen, és ez egyébként szerintem egy általános női mentalitás, elnézést a hölgyektől, hogy elvárjátok, most így mondom, hogy Andi testesíti meg itt most ugye a női nevet.
1: Igen, Andi, most mindent te kapsz, de majd holnap visszaadhatod, szívd fel magad.
3: Hogy hogy kvázi kitaláljuk a gondolataitokat. Tehát, hogy ez ja, a nem igen, egyértelmű ez, kommunikáció, aha. hanem ez a csak utalgatunk rá, meg nem fogalmazunk egyértelműen, csak ilyen ködösen, meg ez a tudnod kellett volna.
2: Igen. Szerintem ettől ki vagy.
3: Én ettől úgy ki vagyok. Tehát, hogy férfi vagyok, mondjad bele az arcomba egyértelműen, és akkor tudni fogom.
1: De rohadtul meglepődnél, hogyha egyszer valaki itt szembe jön egy dologgal.
3: Nem, én ezt bírom, én ezt nagyon tényleg? Bírom, persze.
1: De mert az a van rólad, hogy nem az számít, amit mondanak, hanem ahogy.
3: Ahogy, hát persze.
1: Ahogy mondják.
3: És ezt értsük meg, tudod.
1: Jó, de egy idő után ezt csak megtanuljuk, nem? Vagy nem?
3: De, hát bizonyos dolgokat igen, de azért ne, tökéletesre ezt nem tudja szerintem egy pasi se fejleszteni.
1: Hát
3: jó. Ha igen, az gyanús.
1: Tudjátok, mi vagyok én még kiakadva, de itt lehetséges, hogy megint ez csak az én nézőpontom. Például vannak azok a fiús lányok, akik hát gyakorlatilag előtted hangosan akár büfögnek is. És az bennem egy olyan rombolást okoz, hogy tudok ránézni úgy, mint barátomra, vagy tudom kedvelni, de onnantól nekem ő kiesik a női kategóriából, annak ellenére, hogy tudom, hogy a nők is büfiznek, azt tudom, hogy nem, tehát hogy a WC-n olyat nem csináltok, amit mi csinálunk, meg az is rózsaillatú, de hogy amikor az arcodban van ez a típusú nő, és az nekem annyira nem nőies.
2: De most előtted, hogyha már egy pár vagytok,
1: ja,
2: akkor
1: persze.
2: Böföghet.
1: De csak büfögés hogy... és büfögés között is van különbség. Tehát lehet nőiesen ezt elvégezni, vagy hát, lehet úgy, mint a legutolsó Újpest szurkoló.
2: Hát szerintem meg ezt nem tudod kontrollálni. Annyira. Tehát nem mindig tudod ezt kontrollálni.
3: Ez jó, mert most
2: tehát...
3: gyakorlatilag két mandaton belül egyszerre sértetted meg az összes nőt, meg az összes Újpest szurkoló.
1: De és ebből semmit nem bánok. Feleségem már van, és hajrá, Fradi. De jó, de tényleg előfordulhat az, hogy olyan ordinári recsegést megejtesz, ami a férfiakat is megszégyenít, ilyet én férfiként
2: volt
1: nem szoktam
2: már olyan, igen, nálam volt.
1: Tényleg?
2: Tehát, igen, de azért mondom, hogy van, amikor ezt nem tudod kontrollálni.
1: Roland, tehát... szerinted ez cuki, vagy red flag?
3: Nem mondom, hogy nem, nekem nem is cuki, nem is red flag, én az ilyenekkel együtt tudok élni, tehát hogy én ezen jót röhögök. Én ilyen elfogadó típus vagyok egyébként.
2: Hogyha úgy nyilvános helyen vagyok, nyilván nem fogok böfögni, de hogy így a barátaim előtt azért el szoktam engedni magam, tehát hogy így...
3: Az a gyerekek ma is költői magasságokban vagyunk, szóval éppen a női böfögésről.
1: Ezek fontos dolgok.
2: De valaki mondjuk azt szereti, ha egy nő káromkodik például.
3: Hát akkor az ilyen pasi az, akivel te szóba se állsz.
2: Nem.
1: Megvan az az oldalam is, ami meg kifejezetten kedves női oldalról. Például itt írják azt, hogy nagyon sok férfi akad ki a szeretett nyelveken, hogy nekem ez a szeretett nyelvem az ölelés, az ajándékozás, a meglepetés, a nem tudom én mi. Én ezt imádom, nekem ez cuki.
3: Nekem sincs ezzel bajom, amit már jobban átélek. Itt
1: mondj valamit, most te is utáltasd meg magad.
3: Egy ilyen, ez az épp ebben a korszakomban vagyok, amikor úgy próbáljuk meg ideologizálni a nagyjából semmit, tudod. Tehát az egy ilyen nem, neked nincsenek korszakaid. A könnyű zenének vannak korszakai, meg a divatnak, neked nincsenek korszakaid.
1: Jó, hogy most éppen azt a korszakomat élem,
3: igen,
1: hogy...
3: Igen, éppen.
2: Miért lehetnének amúgy korszakaid?
3: Nem tudom, én ezt mindig egy ilyen... Én nem tudom, én ezt a hülyeség túl ideologizálásának vélem.
2: Nem tudom, szerintem azért
1: most
2: az ember
1: változik. Most milyen korszakodat éled, Andi?
2: Én ugyanazt a korszakomat élem már.
3: Újra is káromkodó korszak.
2: Az, igen. A születésem óta.
1: Na, én meg ezzel vagyok tök jól meg. Na, figyeljetek, behozom a legdurvábbat, ami engem a legjobban felbosszantott, és akkor most itt támadjon rám, aki rám akar, vagy támogasson, aki támogatni akar. Képzeljétek el, hogy az egyik jó barátomnak a felesége, amíg együtt jártak, addig gyakorlatilag végig együtt élt a barátomnak a hobbiával. Tehát eljárt vele társasjátékozni, imádta a társas partikat, tök jókat játszottak, ez a barátomnak fontos volt. És kiderült az esküvő után, hogy egyébként a csaj utál társasozni, és soha többet az életben nem társasjátékoztak. Tényleg, ilyeneket tudnak a nők? Hál' Isten, ebben én saját tapasztalatommal nem futottam bele, de hogy ilyen szinten tudtok állarc mögött működni, hogy elhitettek valamit addig, amíg megkapjátok, amit akartok, aztán kiderül az ellenkezője?
2: Én nem tudok ilyet csinálni, de igen, nagyon sok nő képes erre, hogy
1: ez kegyetlen.
3: Ez nagyon alja.
2: Egyébként igen, meg nem beszélve arról, hogy ez feszültséget is generál. Tehát én sem azt mondom, hogyha mondjuk annyira szeretné, hogy elmenjek vele horgászni, akkor nem mennék el vele, mert elmennék, maximum vinnék egy könyvet, és akkor ott elcsörögnék magamba. Tehát ha nagyon szeretné, elmennék, de én nem sértődök meg, hogyha mondjuk ő elmegy egyedül horgászni.
3: Igen, tehát én is azt mondom, hogy, hogy az egy dolog, hogy elfogadjuk, meg toleráljuk. Nyilván ez nem az egy természetes dolog, hogy elfogadjuk a másik hobbiát. Mondjuk, ha az a hobbi történetesen mondjuk a 20 éves csinos lányokat jelenti, akkor lehet, hogy ez hát egy fokkal neccesebb, de...
1: Ez hát másfajta hobbi, de erről a témáról majd holnap bővebben.
3: Lehet, hogy azt is el lehet fogadni.
2: Hát meg tényleg ne adjuk fel a saját dolgainkat azért, hogy a másikat meghódítsuk.
1: Hát meg amúgy a mai világban nagyon divatos én idő az amúgy nem hülyesség, tehát hogy nem baj az, hogyha a hobbid az olyan lehet, amivel a mondjuk saját. Akár egyedül feltöltődsz, és nem kell mindenhol mindenben együtt lenni, igen. De egyébként pont ez a horgászásnál is, van a 10 horgász a parton, nyilván 10 férfi, nyilván a legtöbbnél ott a kőbányai, és egynél meg ott a gyümölcs turmix, mert neki a felesége is szeret vele menni, és ott ül hátul. Tehát, hogy mindig azt szoktam sajnálni, akinél a feleség is ilyen nagy horgászat élvező.
3: Igazából lehet, hogy csak kontrollálni akarja a drága urát?
1: Hát nem tudom eldönteni. Összességében ezekkel együtt lehet élni, a nők rendben vannak, de holnap jövünk mi.
0: A műsor, ami mosolyjal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám. Buenos Morgan!
1: 6 óra múlt 34 perccel, Buenos Morgan! Kedves Roland, kedves hallgatók, kedves olyanok, akik nem hallgatnak, de érzik, hogy miatt rosszul kell, hogy érezzék magukat.
2: Hát aki nem hallgat, az nem tudja, mert azt most nem hallja. Kedves rádió hallgató és néző gyerekek.
1: Mindenki, aki nézi a rádiót. Anno a Paliknak volt egy ilyen mondata, nem tudom, hogy az megvan-e neked, amikor mondta, hogy Forma 1-et közvetített, és mondta, hogy a képernyőn balra látható, ha szembeülnek a képernyővel. Persze, hogy szembeülnek.
2: Figyelj, így nagyon sokszor nekem nagyon sok volt a Palik Laci, bevallom, de hogy akkor azért jóval nagyobb élmény volt a Forma 1, valljuk be.
1: Hát nem? Megmaradt, maradandót alkotott, az ténye.
2: Hát igen, és nem csak a közvetítés, eleve a verseny, de eleve volt verseny. Tehát ez, amikor manapság már tényleg az van, hogy ez a kinek milyen a töltöttségi szintje, és akkor a visszatöltés, meg...
1: De azt az, hogy visszaállnak. Tehát, hogy rájöttek, hogy ez így nem oké.
2: Hál' Istennek.
1: Tehát, azt nem tudom, miért kellett rá ennyi idő, de...
2: Hát én nem tudom, de amikor már tényleg csak ezen múlik, hogy most meg tudod előzni a másikat, vagy nem tudod megelőzni, az már semmit nem ér lassan, hogy ki milyen pilóta, amíg a technika nyilván számít, de tehát tényleg lassan már ott tartunk, hogy visszahozzuk a, mit tudom én, a Takuma Szátót, érted, beültetett, azt még ő is világbajnok lenne mondjuk a Mercedes-szel.
1: Hát egy valakit kéne visszahozni, a Zsoltit.
2: Hát igen, ezért őt megnézném.
1: Egy kicsit a mérnökökkel levágtunk, meg tudtam előzni a csapattársamat, Brunit. Ez volt. Ez zseniális, magyar, na.
2: Zseniális figura volt egyébként a Baumgartner Zsolt.
1: És olyan volt, mint egy fiatal Korda, nem?
2: De tényleg. Most sajnálom. Beadtuk az Olint.
1: Az, na.
2: De neki nem volt klárikája.
1: Hát nem. Aztán nem tudom, hogy mi van vele azóta. Te mondtad, hogy valami, most már nem csak Renault-znak, hanem más is van.
2: Autószalonjuk van, igen, én ennyit tudok róla.
1: El van azért.
2: Üzletember. Na.
1: Ja, értem.
2: De hát ugye neki már apukája is az volt, tehát hogy azért...
1: Apai
2: az,
1: jogon?
2: Igen, hathatós közreműködésével szerepelt ő a Forma 1-ben. Nyilván azért ahhoz kell tehetség. Tehát most téged vagy engem így random beültetnének, akkor ott fosnánk össze magunkat.
1: Ja, nyilván egyébként. 300-as tempónál. Indulni. Meg egyébként én bele se férnék. Tehát tudom, hogy a Kubica nagy volt és hozzáalakították a kocsit, de szerintem én bele se férnék.
2: Én Forma 1 kompatibilis vagyok.
1: Te nagyon?
2: Már egy magasságra. Hát testőre nem biztos, mert azért azt, hogy szokták mondani, hogy oda kell erre figyelni.
1: Jó, hát ráedzenek. Tehát az igazából rászánsz egy szezont, azt megvagy. Tehát ez olyan, mint a színészeknél is. Tehát simán ledobnak egy-két kilót ide meg oda.
2: Színészkednék amúgy. Én kipróbálnám magam egy ilyen magyar filmben.
1: De akkor már egy magyarba. Akkor már legyél olyan, mint a gangsta a Die Hard sokadik részében. Tehát legyél ilyen, nem tudom, legyél egy gangster valami külföldiben. Milyen karaktert lehetne rád osztani?
2: Na, azért mondom, hogy nézzél már rám, tehát én, mint gangster, hát körbe röhögnek.
1: Mit osztok rád? Most tényleg gondolok.
2: A Guy Ritchie valami gangsterfilm paródiában esetleg.
1: Éjszaka a múzeumban 8-ban.
2: Kösz, az egyik legszarabb film, amit valaha csináltak.
1: Éjszaka Jőr. Kevés film volt, amiről kijöttünk.
2: Azért mondom. Ja. Nem, de várjál, milyen karakter illene hozzám tényleg.
1: Ezt rádosztanám.
2: Jó fiús vagy rossz fiús?
1: Az a baj, hogy szerintem rádosztanám poénból a rossz fiúsod, de alapból jó fiúsot osztanék rád egy filmben, tehát így szemre. Azt kapnál.
2: Én lennék a vészhelyzet 2026-ban a Romano doktor.
1: Vagy lehetnél beteg. Ilyen begipszelt, tetőtől talpig begipszelt, és az arcot kilátszik.
2: Nem, egyébként miért egy orvost el tudnék játszani?
1: Orvost el tudnál, játszanál még szerintem az én fejemben, tudod mit? Ilyen, tudom, izé lennél, bárpultos, ilyen csapos kocsmában.
2: Az jó, csak kéne fellépő, tehát hogy felérjem a pultot.
1: Jó, ez szerintem van, vele kölcsönkérjük a Mel Gibsontól. Összerakjuk.
2: Vagy lehet, hogy úgy forgatnánk, mint a Tom Cruise-zal.
1: Ja, a Tom Cruise-tól is elkérjük? Jó,
2: nem, hát ott a többiek járnak ilyen gödörbe. Tehát
1: amúgy szerintem a Tom Cruise-nál lehetnél fő ellenség, mert ott jó, hogy alacsonyabb vagy. Alacsonyabb vagy?
2: Kb. Egymagasak vagyunk a Tom Cruise-zal.
1: Csak egy kicsit akkor pucsítani kell.
2: Igen,
1: vagy...
2: Pucsítani, kösz. Csak egy kicsit menőbb. Azért olyan filmekre nem szerepel.
1: Azt nem választod?
2: Nem, azt nem. Csak a Tom Cruise kicsit menőbb jeleneteket vállal be. Én azért nem másznám meg a Burj Khalifát, meg hasonlók.
1: A Roland az új Dr. House, írja Móni. Nem, az Dr. House karakter inkább én vagyok.
2: Hát, te sem vagy hozzá elég genya. Nem tudom, ki lehetne, de... A Dr. House-ban szerepelhetnék. Tehát, hogy lennék én a Dr. House csapatának az egyik tagja.
1: Azt mondtam, nem, abban szinkronizáltam.
2: Tényleg?
1: Aha, én egy fekete beteglátogató vagyok. És várjál. Aj, olyan szövegem van. Azt a szöveget azóta se hallottam. Beszélj valamiről, addig megpróbálom kitalálni.
2: Jó, addig megnézem a közlekedési infókat. Egyelőre minden szép, minden jó. Tehát nagyjából ennyit tudok elmondani. Nem volt túl hosszú a szövegem. Ádi, ez alatt
1: ennyi volt összesen?
2: Semmit nem tud kigondolni. De figyelj, mondom 0620 978 978 5-ös. Hogyha esetleg lenne nektek ennek ellentmondó infótok, akkor nyugodtan jelezzétek. Ma egyébként nagyon sok mindennel készültünk, ezt is majd el fogjuk mondani, és például fölhívjuk majd a Lengyel Johannát is az új dala kapcsán, úgyhogy vele is fogunk majd beszélgetni. Mondjak, jó, látom, hogy még gondolkodik.
1: Megvan. Na. Azt mondtam, fekete beteglátogatóként megjöttem az utolsó évad egyik betegéhez, és azt mondtam, hogy ide a pénz, pronyó.
2: Tényleg?
1: De ilyen nincs a világon, hogy pronyó.
2: Hát de van, csak nem nagyon szokás használni.
1: Mert valami hó volt, és közlekedési balesetet szenvedett a színész, aki ezt mondta volna, és akkor élettem a hang.
2: De mi, hogy arra sétáltál? Vagy ez, tehát hogy kell ezt elképzelni?
1: Nem, én szakmai gyakorlaton a mesterképzésen a szinkron stúdióban voltam.
2: Ó, értem. Tehát ott kéznél volt?
1: Ide a pénz, pronyó.
2: És akkor, kéne valaki,
1: ki a legfeketébb?
2: Ki az a gyerek itt? Ki? Hogy hívják? Ádám, jó? Ádámka, gyere! Légy szíves!
1: Hallod, Óvó bácsi lehetnél Zsóka szerint. Ez egyébként tényleg megvan neked az Óvi zsaru?
2: Hogyne?
1: Abban van az Óvó néni, az igazgató Óvó néni. Na, az lehetnél.
2: Örülök! További kreatív ötleteket írjatok még. Óvó bácsiként nem tudom elképzelni magam valahogy.
1: Zsolt Baumgartnerről küldenek nekünk képeket.
2: De lehet, tanárt el tudnék játszani amúgy tényleg, csak nem, tehát nem Óvó bácsit, kicsikkel, mert szót tudok érteni alapvetően a gyerekekkel, valami furcsa oknál fogva a kisgyerekek, meg az idős hölgyek általában kedvelnek.
1: Én az előbbit értem, az utóbbit is értem. Az előbbit azért értem, mert ugye tegnap is itt voltak a táborozó diákok, 11-15 évesek, és úgy nagyjából abban a magasságban voltál. Tehát, hogy ez a szemkontaktus szerintem sokat ad.
2: Hát igen, meg tehát az ovisoknál még magasabb vagyok. Nem sokkal, de egy picivel még magasabb vagyok.
1: Annyira cukik voltak, tegnap mentem azzal a vonattal, és odajött hozzám két idős néni, és látták, hogy ott áldogálok, és megkérdezték, hogy a sárvári vonatra tetszik várni.
2: És mondtad, hogy nem. Nem, de van az a pénz, amire elkísérem önöket.
1: Ennyi volt, igen, ennyi volt a beszélgetés. Jó, apropó idősök, valamiről akartam veled beszélni, ezt nem raktam be hírekbe, mert késő jött, de csak egy mondatban el akartam neked mondani, én ezt nem hittem el, zseni a sztori. Öregedés gátló terápiába halt bele egy 27 éves nő.
2: 27 évesen mi a rossz sebér megy valaki öregedés gátló terápiára?
1: Na,
2: csak
1: ugye?
2: Kérdezem.
1: Ez New Yorkban történt, állítólag már többen voltak ezen a klinikán, akik ilyen furcsa módon eltűntek, vagy kipotyogtak. Legutóbb például, akik alternatív wellness, vagy hosszú életet ígérő képzés és kurzusra mentek el, de ez a tragédia, ez most egy újabb. Ez milyen? Hát végül is összejött, tehát nem öregedett meg, de nem így akarta szerintem.
2: Figyelj, nekem van rá azért egy költséghatékonyabb tippem.
1: Tehát, na hogy?
2: Hát most érted, tehát hogy mindenféle ilyen kurzusokra, képzésekre, csak hogy hosszú legyen az élete. Nem, házasodj meg, nem lesz hosszabb az életed, de annak érzed.
1: Szép! Ez júj, akkor te megfejtetted, mert anno a Pepsinek volt egy ilyen szlogány, hogy élj többet. És azon gondolkoztam, hogy lehet többet élni, hát egy módon, hogyha unalmasabb az életed, mert akkor többnek tűnik.
2: Vagy pont, hogy több benne a stresszfaktor.
1: Á, mindent értek.
2: Jó, hallod, egy ilyen tehetségkutatót kellene tartani, abban Andi lenne a mentor. Nem X-faktor, stresszfaktor.
1: Stresszfaktor? És az a lényeg, hogy felbosszantódj, vagy az a lényeg, hogy felbosszants?
2: Hát minél jobban bosszants föl Andit. Mondjuk veszélyes, tehát mazonisták jelentkezését várjuk elsősorban,
1: és igen, minden
2: lenne.
1: Minden résznek a végén valaki kiesik, és akkor nem az lesz, hogy elfogadod-e tőlem ezt a rózsát, hanem jöhet-e drágám a korbács, vagy valami ilyesmi lesz a vége, és akkor Andi támad minden rész végén. Hát van benne egy ilyen romantikus vonulat.
2: Hát ja. Nézd, azért, hogyha korbácsos támadás lenne, akkor az már egy picit másik irány. Nem azért mondom.
1: Lehetnél gyilkos. Jön az SMS. Valamilyen sorozatban egy gyilkos.
2: Szeretem a gyilkos elméket. Úgyhogy lehet, hogy ez az irány, ez nem
1: de valami nagyon megkattant gyilkos leszel. Valami, nem tudom, így mindenki azt hiszi, hogy jó fiú vagy, de közben otthon azért megkattansz, és bemegyünk a konyhádba, és a hűtőszekrényben ilyen befőttes üvegekben vannak szemek.
2: Ja, mert egyébként tényleg az van.
1: Ja, hogy, tényleg ez van?
2: Nem,
1: tényleg
2: ez van? Ez. Nem, az van.
1: Hoznád a szerepet? Nem is szerep?
2: Nem.
1: Mondjad?
2: Nem, az van, hogy a gyilkos elmékben sokszor van olyan gonosz szereplő, aki az életben valóban ilyen jó fiúnak tűnik. Tehát azért mondom, hogy ez a vonulat, ez azért valid lehetne.
1: Hát igen, ezek a Ted Bundy is ilyen jó pasi volt, tehát egy csomóan leveleztek vele csajok még, tehát hogy az a vonal, ez működhet, ez a nagy csajozós vonalat bejöhet?
2: Manapság is van ez, ha belegondolsz, vannak olyan tényleg gyilkosok, meg különböző elítéltek, sorozatgyilkosok is többen, akikért a nők oda vannak, és szerelmes levelek tömkelegét küldözgetik nekik a bőribe. Tehát, hogy ez valós, ez tényleg létezik. A gyilkos elmékben játszanék amúgy, nem feltétlenül csak gyilkos, hanem mit, valami szakértőt, aki úgy csatlakozik.
1: Egy ilyen orvos szakértős lehetnél ilyen fehér köpenyben.
2: Igen, de nem, hanem úgy, amúgy is, tehát, hogy valami ilyen viselkedéskutató.
1: Hogy hívták a, csak mert mondod itt, hogy a jó pasik a bűnözők, a repülős Gizi volt a nő?
2: Igen.
1: Hogy nekünk férfiaknak miért ez jut? Monty Pythonba is benyomnának. Azt is adnám.
2: Jó.
1: Azért vannak lehetőségeid.
2: Igen, igazából most már tényleg csak arra várok, hogy várjál. Valami rendező felfedezzen.
1: De megvan a tökéletes a Walt Disney hóférkés héttörpe. Na, melyiket viszed, kuka?
2: Nyilván a kuka, persze.
1: Szerintem az király lenne nagyon. Na, mi a helyzet az utakon? Azt nézem egyébként, hogy amikor mi jöttünk, akkor nagyjából rend volt, de Zsolt is megerősíti, Buenos Morgan, M1 Pesttől Tatabányáig jól járható, Pest felé szintén jól halad a forgalom.
2: Köszönjük szépen, ez ki volt?
1: Ez volt a Gyula.
2: Ez volt a Gyula.
1: Várjál, bocs, ez volt a Zsolt, és itt van a Gyula a Baumgartner fölött.
2: Igen, azt írja, hogy egyes úton Tata Herceghalom vonalon erős forgalom, normál haladás, Spár központ előtt már torlódás, Bicske körforgalomig, Bicskétől a telített sávok mindkét irányban. Köszönjük szépen, mai napig kocsikáztat kétüléses F1 kocsival a Baumgartner Zsolti. Igen, és itt kisképernyő fotózta nekünk az Insta oldalát, úgyhogy hát valóban ott azért nyomon lehet követni, azt nézem, 3668-an követik őt.
1: Nagyjából az nem sok.
2: Az nem olyan sok.
1: De miért csak annyi? Kövessük már be, én megsajnáltam.
2: Kiment a divatból egy picit.
1: Nagyjából annyival megy szerintem a két személyessel, mint amennyivel ment ott a Forma 1-ben szerintem. 15 fok van, és 25 lesz napsütés, már nem lesz eső. Amúgy egyébként visszatérve Zsoltira, én tök büszke voltam, amikor meglett ez egy pont. Tehát, hogy rohadtul nem zavart, hogy lett meg, meg mint lett, meg hogy a magyaroknak van egy pontja a Forma 1-ben, az szerintem egy nagy dolog volt.
2: Igen, mindenki, mindenki más kiesett, tehát, hogy
1: tök
2: tényleg csak azért
1: nem
2: jött össze. Nem baj, figyelj, utólag mi marad meg ugye a könyvekben, mi lesz felírva? Az, hogy szerzett
1: ott
2: egy
1: a magyar
2: pontot?
1: Pont, az egyetlen magyar pont szerző.
2: Így van. Hát mondjuk sokra nem mentünk vele. Jó, és hát, olcsóbb lesz a kenyér? Ugye szokták kérdezni.
1: Na figyelj, az van, Roland, hogy tegnap elindítottunk valamit, tegnap megnyitottuk Pandora szelencéjét, és elmondtuk, hogy a nőkkel mi a bajunk. De ma visszakapjuk a pofont. Képzeld el, találtam egy cikket, és igazából ezt vezettük fel a tegnapival. Itt lesz néhány férfi típus, nem mondom, hogy 10, mert ezért sokkal több mindent gyűjtöttem, akivel állítólag nem érdemes randizni, és azzal fogunk foglalkozni, hogy mi az, ami red flag a nőknek a férfiakban.
2: Igen, azért úgy mondtad, hogy tegnap, hogy mi a bajunk a nőkkel. Hát azért nekem úgy általában azért nagyon sok bajom nincs a nőkkel.
1: De elmondtad ezt a kettőt.
2: Azt a 2-3-ot, ami úgy idegesít, igen. Úgyhogy valóban férfi típusokat hozunk, akikkel nem érdemes randizni. Azért ide is van tippem. És...
1: Ezt imádtam. A második hír nagyon komoly.
2: Az zseniális, mert hogy a kacsacsőrű emlősök kapcsán azért voltak mindenféle tévképzetek a tudományban.
1: Amúgy nekem is.
2: Sokáig azt hitték, hogy már pedig ilyen állat nincs.
1: A tipikus mondat, igen. Képzeljétek el, hogy az egy dolog, hogy mi nem értjük, hogy mi ez. De hogy a tudósok nagyon sokáig azt hitték, hogy a kacsacsőrű emlős az tulajdonképpen csak egy két állatból összevart valami, és ilyen sebész ollóval keresték a varratokat, hogy ezt kicsinálta és kitréfálta meg őket. Tök jó sztori, nem?
2: Nagyon, nagyon jó
1: sztori. És ez igaz, és hát itt egyrészt majd megnézzük az alaphírt, másrészt egy picit foglalkozunk ezekkel az állatokkal, harmadrészt, ami szerintem izgalmasabb, összerakunk majd szuper állatokat.
2: Bizony, így elképzelt ilyen valóban random képzeletbeli állatokat. Illetve hát ugye szerda van, úgyhogy a Mit dob a zenegép rovat is érkezik, de ennek még azért ki kell találni a témáját, meg nyilván ugye a stílusokat is, amiben megalkottatjuk majd a mai nap is lágereket. Ebben egyébként, ha van ötletetek, akkor egészen bátran írjatok, akár a zenei stílus, akár a dal témája kapcsán. Mondjuk lehet, hogy ezekről a férfi típusokról, tehát lehet, hogy összekapcsolhatnánk. Igen, én azt gondolom, hogy azért az mindig egy olyan téma, meg népszerűek ezek, tudod, amikor csajok, énekes nők dalolásznak arról, hogy egyébként éppen mi borítja ki őket a pasiban. Ezek az ilyen, hát már bocsánat, hogy ezt mondom, de feminista himnuszok, azok azért nagyot tudnak menni. Úgyhogy szerintem a téma az akkor így megvan, de hogy milyen stílusban legyen ez? Na, az egy jó kérdés.
1: És ezt írhatjátok is, 0620, most mi így mondjuk, 978-9785, ez az SMS és Viber számunk. És azon gondolkozom, hogy a tegnapi élménycsokromból annyi minden történt velem, amíg tegnap innen hazavonatoztam, mi lenne az, amit még meg akarok veled osztani. És tényleg olyan élményeim voltak, de tegnap elmentem a fodrászhoz, meghallgattam az összes sztorit, tehát ugye beszóltatok a hajamra, és úgy voltam vele, hogy na, akkor itt rendet kell rakni, és mindent tudok Tatabányáról, szóval drága hallgató, retteg, ha voltál a hónapban fodrásznál, mert mindent tudok, például azt is tudom, hogy melyik kertesházakat építették föl rosszul, és ki az, aki vett kertesházat itt a megyében az elmúlt hetekben, és rosszul járt vele.
2: Igen, itt tegnap vicces volt, ahogy így elkezdted bogarászni a telefonodat, és mondtad, hogy na hát akkor megnézem, hogy Dorina tud-e fogadni, hát most fodrászt keresel, vagy a piros honfoglalót nézed, szóval hogy mondjam, melyik?
1: És egyébként így.
2: És egyébként ezt most hagyjuk nyitva ezt a kérdést.
1: De ez tök nagy élmény volt, hogy ilyenkor mindent megtudok. Tehát, hogy nem tudom, hogy a fodrász központok mennyire ilyenek világszerte, de itt nagyon. Tehát, hogy aki valaha abban az üzletben, szaküzletben járt, annak én tudom a történetét. Tudok arról a lányról is, aki összejött a csávóval, akivel egyébként nem kellett volna összejönnie, mert a csávót hallotta a két házzal odébről egy jacuzziból, hogy csalja.
2: Két házzal odébről egy jacuzziból hallotta?
1: Há, mindent tudok. És nem mondok neveket. Na, mit szólsz?
2: De nekem azért mondasz adáson kívül neveket.
1: Persze, mindent tudunk. Persze, tudod, van a Kovács, meg a... Na, jó, de ezt majd adáson kívül.
2: Jó van.
1: De hogy mindent tudok, tehát vigyázzatok magatokra, tehát amikor a fodrásznál elmondtok valamit, majd halljátok mások sztoriait, majd ott van a megnyugtatás a végén, hogy ezt nem mondom el, amit te mondtál, az elhangzik majd.
2: Bizony.
1: Mindent tudunk.
2: Minden info tovább kerül. Na, kérem szépen 0620 978 978-5, ide várjuk akkor egyrészt az útinfókat, másrészt például, hogyha van tippetek arra, hogy milyen zenei stílusban írassunk ma dalt a mesterséges intelligenciával, ugye a téma azok a férfi típusok, akikkel nem érdemes randizni, na egészen bátran jöhet akár az SMS, akár a Viber üzenet.
0: Hangerő fel, problémák le, Forrás Rádió.

A tévémaci nem hoz lázba, míg este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Benyújtotta a kormány az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslatot. Vihar és tornádó veszély miatt felfüggesztették ki járatok fogadását az Egyesült Államok több meghatározó repülőterén. Folytatódik az Agora zenei esték program sorozat Tatabányán. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részletek. A lezárult társadalmi egyeztetés eredményeinek figyelembevételével benyújtotta a kormány a parlamentnek az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárását lehetővé tévő törvényjavaslatot, írta a kormány az MTI-hez kedden eljuttatott és a kormány.hu oldalon is olvasható közleményében. A közlemény szerint a javaslat értelmében az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának alapvető feladata lesz, hogy a tárolt, eddig titkos iratok minél egyszerűbben és minél szélesebb körben megismerhetővé váljanak. Erre a célra egy online felületet alakítanak ki, amely könnyebbé és általánossá teszi a dokumentumok elérhetőségét. A feltárás előkészítését már jóváhagyta a parlament egy korábbi javaslat elfogadásával, most a teljes folyamat lebonyolítását szabályozó tervezet kerül a képviselők elé. Tájékoztatásuk szerint az iratokat a közzététel előtt átvizsgálják, hogy nyilvánosságuk sérti-e a bennük szereplő személyek alapjogait, magánéletük szentségét, emberi méltóságukat. A legérzékenyebb információk csak szigorú feltételek mellett lesznek megismerhetők. Egy érkező viharzóna és tornádó veszély miatt felfüggesztették a járatok fogadását az Egyesült Államok észak- és közép-keleti partvidékének több meghatározó repülőterén kedden délután. A Szövetségi Légügyi Hivatal leállította a járatok fogadását New York 3 nagy repülőterén, valamint Boston, Philadelphia és Washington repülőterein is. A központi repülőtereket érintő zárlat miatt az Egyesült Államok teljes területén fennakadások alakultak ki a légi közlekedésben. Keleti parti idő szerint a délutáni órákban már a 4000-et is meghaladta a késéssel közlekedő járatok száma, míg 1700-at töröltek. A meteorológiai jelentések szerint a keleti partvidék felé tartó viharzónában már legalább egy tornádó kialakult Pennsylvania állam középső részén, a New York és Philadelphia közötti térségben mintegy 32 millió ember lakóhelyén volt érvényben tornádó figyelmeztetés. Folytatódik az Agora zenei esték program sorozat július 24-én, most pénteken 19 órától az Organ Station érkezik Tatabányára. Az ingyenes program a Zenepavilonnál várja az érdeklődőket. Július 24-én Cseh Tamás est lesz Komáromban az Őrzők együttessel. A program szőnyben a Kavicsos hajótároló és csónakháznál lesz 19 óra 30 perctől.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, napos idő lesz, csapadékot vármegyénkben nem jósolnak, 22 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a

0: Johnnál Így és Roland és Rédl Ádám. Így és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 7:03, szép reggelt mindenkinek! Mosolyogjatok, mint ahogyan mosolygott a bohóc az It című filmben.
3: Miben? Az című filmben.
2: Igen. A piros lufis bohócra gondolok.
3: Igen, hát ő oké, hogy mosolygott, de ő nem nagyon volt egy kedves bohóc.
2: Jó, hát most mindegy, a mosolya szép volt, nem?
3: Hát végül is meg kell hagyni.
2: Jó,
3: hát
2: 10-ből hány fogorvos ajánlana? De rég voltak, ezek a reklámok is elvesztek, igen?
3: Igen, Andi is tud szépen mosolyogni. Aztán az, hogy mellette mennyire veszélyes, azt hagyjuk.
2: Most kanála leszik befőttes üvegből valamit, de ez nem koviubi, az valami joghurtszerű.
3: Hát az... Még szerinted reggelire így elképzelnéd, hogy koviubit kapdos be?
2: Tudod, milyen jó a hideg koviubi reggelire, meg bármikor? Egyébként a kislányom is teljesen kovászos uborka függő lett.
3: Hát figyelj, akkor most lehet, hogy összetöröm sokak szívét, én nem szeretem a kovászos uborkát.
2: Nincs is ilyen gombom, amit erre rányomok. Várjál, most erre mit nyomok? Nem jó. Mit nyomjak meg?
3: Júj, ez mondjuk a kiptika.
2: Ez jutott eszembe?
3: Nem.
2: Nem hiszem el, most olyan kognitív diszonanciát állítottál föl, hogy gyakorlatilag
1: júj.
2: A fejemben összedőlt minden.
3: Tényleg nem szeretem a koviubit.
2: Mi a bajod neked?
3: A kígyóuborkát is szeretem, a csemegeuborkát is szeretem, de valahogy a kovászos uborkát azt
2: mi
3: nem.
2: Mi a bajod neked?
3: Ez, tehát a koviubi, a gombapörkölt, meg a tökfőzelék, ezek valahogy az én
2: lehet,
3: ízlésem
2: lenne. Lehet, akkor neked a kaporral van bajod.
3: Amúgy a kaprot nem szeretem, igen.
2: De én se szeretem, de a koviubi az úgy zseni, ahogy van. És látom hajnal arcán, ahogy így húzza a szemét, hogy jó, de savanyú, meg nem tudom, de mindig mondja, hogy szereti utána.
3: Aha. Hát mert azt érzi, hogy ezt kell mondani, ha látod, rákényszeríted.
2: Ja, tehát nálunk igazából egy ilyen kényszer dolog van. De figyelj, egyébként
3: mentális ha csak annyit mondaná,
2: hogy ha csak annyit mondaná, hogy nem is annyira rossz, akkor is kiengedném a pincéből. Tehát, hogy szerintem ennyire nagy szigor nincs. Eszembe jutott, amit el akartam mondani. Tegnap vonaton, hazafelé, olyan szürreális sztori volt, nem mondok neveket, nem is tudok. Előttem ülő kis csaj, ilyen 10-néhány éves, tehát, hogy kb. Így tudod azonosítani a Dáviddal, de ő csaj volt. És a barátjának mesélte, vagy a barátnőjének, inkább szerintem lánynak mesélte, bár a mai fiataloknál ez már eldönthetetlen.
3: Az már egy szép dolog, amikor már nem tudod eldönteni, hogy most mi volt, vagy
2: hát lány. Csak hangokat hallottam.
3: Ja, értem.
2: Tudod, amikor ezek a 11-12 évesek már dohányoznak, már más lesz a hangjuk. De igen, tudod, beszélgettek, és így mondta a lány, hogy mondta neki az apja, mint az anyja, hogy menjen velük Szicíliába. De hogy ő nem megy Szicíliába, mert nincsen közös témájuk. Mi? Meg hogy vinni kell a nem tudom milyen féltestvérét, aki 6 éves, és azzal sincs közös téma. És mit csináljon ő ott Szicíliában 10 napig?
3: De akkor biztos nem 11-12 éves volt, akkor nagyobb volt, 13-14.
2: Jó, lehet 13-14. De hogy az volt a kérdés, hogy mit csináljon ő ott Szicíliában 10 napig, közös témájuk sincs.
3: Adjunk tippeket szegény ifjú hölgynek, jó, hogy mit lehet Szicíliában csinálni.
2: Itt tart az ifjúság? Hát az ellenségeim ellen megyek, nem dumálunk napközben. Hát de, na, tényleg? Ennyire ilyen az élet, hogy azon gondolkozik egy tini, hogy lemenjen a Szicíliába 10 napra?
3: Azért ez tényleg kemény, figyelj, én nem nagyon szoktam így ráncolni a homlokomat, de azért ez még így nálam is kiveri a biztit. Azért Szicília Európa egyik legszebb része. Tehát, hogyha valaki oda nem akar lemenni, vajon mennyire lehet ez a gyerek elkényeztetett?
2: Nem tudom, de nagyon ijesztő volt a történet, és eszembe jutott anno, amikor az egyik rádiós mentorom mondta, hogy igazából akkor lesznek rádiósztoriaid, hogyha lemész a tömegközlekedésre. Tehát, hogy ott lehet gyűjteni, meg kell ismerni, hogy mind gondolkoznak az emberek, hogy mi foglalkoztatja őket. Hát ezt nem láttam jönni.
3: Na, ha lemennétek Szicíliába, miért nem mennétek le Szicíliába?
2: Tudtok-e olyan embert mondani, bárkit, akivel ha menni kell, nem azt mondom, hogy beszélgetni kell vele, de mondjuk ott van melletted egy szobával, meg mondjuk egymás mellett ültük a repülőn, azt mondjátok, hogy ha ő jön, akkor nem megyek. Hát amúgy ingyen van minden. Tudsz?
3: Azért én tudnék. Azért tudnék. Hát ezt nem fogom adásban elmondani. De
2: akkor csak mondd el a magánhangzókat a nevéből, tudod?
3: Figyelj, mert egyetlen egy indokot tudok, hogyha valaki, amit elfogadok, hogy valaki miért nem akar Szicíliába menni, hát ha előtte talál egy lófejet az ágyában. Akkor
2: ja,
3: oké.
2: Ez az egyetlen ok? De hogy tényleg tudnál olyat mondani, akivel nem mész le, tényleg nem kell vele együtt töltened a napot, csak mondjuk egymás mellett van a szállodai szobátok, együtt reggeliztek, meg egymás mellett ültek a gépen. Tudnál olyat mondani, akivel nem mész le?
3: Tudnék, igen.
2: Jó, ne nevezd nevén, de miért? Tehát, hogy a korábbi viták, vagy...
3: Hát azért, mert hogy nem is kívánok vele egy légtérben lenni.
2: Tessék, itt van Móni. Még a volt férjemmel is lemennék Szicíliába. Max, belefolytom a vízbe. Látod, Roland? Jó. A lehetőséget kell meglátni.
3: Jó, hát akkor tessék el.
2: Na jó, az ifjúság problémái után igen, rákanyarodunk szépen lassan a mai napra, de hogy ez engem úgy sokkolt. Nem tudtam hova rakni nagyon a sztorit.
3: Igen. Hát figyelj, akkor figyelj, hozzuk össze, menjünk le Szicíliába. Visszük Mónit is, volt férje itthon maradt.
2: Mert azt mondják, hogy lemegyünk 10 napra értre. Az más.
3: Hát az
2: a jó részére.
3: Jártam már párszor érten, a jó részén.
2: Az. Július 22-e van, akár hiszed, akár nem. Isten éltesse Magdi anyust.
3: Igen, mert hogy egyébként névnapot ünnepelnek a magdolnák, meg a levendulák például, illetve a veriták is, meg a platónok.
2: Verbéna. Az is tetszik. Platon?
3: Platon. Azért ez kemény, hogyha valaki idézi a gyereket, nem?
2: Egy van vele valami. Egyébként én szeretem Platon filozófiáját. Azon kevés filozófusok egyik, akinek tudom a gondolatait. Pont ez a könyv a gondolataim. Azt olvastam. Azt... Na jó, ennyi volt ez okos, se teszem magam rovat.
3: Igen, köszönjük szépen.
4: Kuki.
3: Markos György 1946-ban született, teszem arra pont. Karinti György is magyar humorista.
2: Érdekes, hogy a Kuki után a Markost hozott, de jó, ahogy érzed. Akkor William Dafoe, a négyszeres Oscar jelölt színész, egyébként pont a Platonban, a Pókemberben van, vagy Pókember. A világító torony, azt nem láttam.
3: Így van, Selena Gomez, amerikai énekesnő.
2: Akit mindig keverek a teniszezővel, de az Serena Williams.
3: Jó, van, na. Nem hasonlítanak, semmi közük egymáshoz, csak Selena, meg Serena. 34 éves lett Selena Gomez.
2: És György, a brit királyi herceg, 2013-ban született ezen a napon. Ez azért érdekes amúgy szerintem, mert tök vicces az, hogy valakinek így már el van döntve 2013, akkor most 13 éves, ő a herceg. Érdekes gyerekkor lehet, nem?
3: Régebben sokszor már uralkodtak 13 igen. évesen. Egy évvel ezelőtt hunyt el Ozzy Osbourne, a Black Sabbath frontembere.
2: És milyen ugye szép kilépő volt tőle, nem? Tehát, hogy még lenyomta azt a koncertet ott a trónból, és utána nem sokkal. Tehát ilyen, szerintem ennél szebb kilépő a világon nem lehetett volna, és rá, mivel emlékezni kell, az mindig az, amit a Tomi a grafikusunk mond, megírta az életrajzi könyvét, az nem tudom, megvan-e neked, és akkor elkezdi az elején, bocs, hogyha pontatlanul idézem, de elkezdi az elején, hogy akkor most elevenítsük fel a nem tudom hanyas éveket, 80-as évek, vagy 90-es, nem tudom, és akkor ott van 4-5 üres oldal. És akkor utána az jön, hogy basszus, semmire nem emlékszem.
3: Igen, hát aki úgy élt, mint ő, az annál ez nem csoda. Megtartották a legelső autóversenyt 132 évvel ezelőtt.
2: Durva lehetett, durva lehetett. Egyébként gondoltad volna, hogy Franciaországban, Párizsban volt? Mondjuk egyébként lehet, megvan neked a kicsi kocsi? Mi volt az? A kis bogár?
3: Jaj, tudom, de az engem sose ragadott magával. Nem.
2: Na mindegy. Találmányok frontján pedig engedd meg, hogy behozzam az 1920-as zsenit. A Sebastian Hinton feltalálta, pontosabban benyújtotta a Mászóka Vár szabadalmi kérelmét, később világszerte elterjedt a játszótereken.
3: Ezért vannak mászókák. Az agyvilág napja van, ne féljetek használni, már akinek van.
2: Igen, a pi közelítés napja van, ne féljetek pízni.
3: A függőágy világnapja van, ez nem hivatalos, de a nyári pihenést azt abszolút lehet népszerűsíteni.
2: A függőágy világnapja, meg az ágyfüggők világnapja. És a mangó világnapja van, Isten éltesse a mangó szeretőket. Közben Móni írja, hogy Herbie. Herbie volt, igen, a kicsi kocsi, azt 56-os szám volt rajta, a legenda.
3: Hát ez nem tudom, tehát, hogy mondom, engem az nem kapott el az a gépszi. A mangót, azt viszont nagyon szeretem.
2: Igen, meg a függőágy is jó, nem tudom, feküdtél olyanban, egyszerű nyaraláson kipróbáltam, abban nagyon simán el lehet aludni, hogy behúz.
3: Igen, igen, de függőágyban jó kis mangót majd szól. Én az például már egy ideális program lenne.
2: És mindeközben mondjuk szól egy Calvin Harris és jazzy dal. Na, ezt a feelinget akarjuk átadni így akkor a reggelben, de még azt is el akarjuk mondani, mielőtt a horoszkópra rákanyarodunk, hogyha van bármi közlekedési híretek, gondolatok, építő jellegű dolgok is jöhetnek, akkor azt most írjátok meg. 0620 978 978.

0: Buenos Morgen! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk! Jöjjön a horoszkóp!
1: 1.0, 56 az a forradalom, szabadságharc, 53 volt Hörbi.
2: Igen, ezt köszönjük szépen.
1: Így kell kezdeni.
2: Köszönjük az infót, Múlnak.
1: Úgy be volt rögzülve, az ötös meg volt, nekem valamiért hat volt mögötte, de nem, itt vannak a képek róla, és nagyon szórakoztató, Móni átküldte, rákeresett a Hörbire, és négyből három képen ugye itt van ez az ikonikus bogár, és egy képen pedig itt van ez a borzadály figura, tudod, várultak ilyen Hörbi figurákat.
2: Igen, milyen jó, hogy nem Rokkónak hívták, ugye, a kis autót. Na, jön a horoszkóp, ma minden csillagjegy egy nyári pillanatot testesít meg,
1: úgyhogy
2: kicsit ma is költőiek leszünk, hát csak ugye mi szintünkön.
1: Na.
2: Kedves Kos, ma olyan vagy, mint az első csobbanás a tóban, kicsit merész, de utána mindenki követni akar, egy spontán döntésed feldobhatja az egész napodat.
1: Bika, te ma egy árnyékos terasz vagy a hőségben, ahol mindenki szívesen megpihen. Egy kedves beszélgetés többet jelenthet, mint gondolnád.
2: Kedves Ikrek, olyan vagy, mint egy nyári fesztivál első koncertje, tele energiával és meglepetéssel. Egy váratlan hír új ötletet adhat.
1: Rák, ma egy vízparti naplementére hasonlítasz, nyugodt, mégis emlékezetes. Valaki értékelni fogja a figyelmességedet.
2: Kedves oroszlán, te vagy a naptej.
1: Ezt akarja mindenki hallani.
2: Zseniális.
1: Ragadsz és fehér vagy?
2: Hát, amit mindenki elfelejt. Pedig nélküled könnyen megégeti magát.
1: Hű. De szép, ez tök jó.
2: Ez kemény, igen. Egy jó tanácsod most sokat segíthet valakinek.
1: Szűz, ma olyan vagy, mint egy gondosan összekészített legyen Laci's pikenik kosár. Minden a helyén van. Egy apró részletnek köszönhetően nagy sikert érhetsz el.
2: Olyan vagy, kedves mérleg, mint egy függő ágy két fa között. Nálad ma minden egyensúlyba kerül. Egy régi vita végre elsimulhat.
1: Skorpió, ma egy nyári vihar vagy. Gyorsan jössz, de utána kitisztul a levegő. Ne félj kimondani azt, amit régóta magadban tartasz.
2: Kedves nyilas jegyű, te ma egy autós kirándulás vagy. Úti cél nélkül.
1: Az de jó.
2: A legjobb élmények azokból a percekből születnek, amelyeket nem terveztél meg.
1: Most úgyis olcsó a benya. Bak, olyan vagy, mint egy hűtőládában lapuló jéghideg üdítő, a megfelelő pillanatban leszel igazán értékes. A türelmed most meghozza a gyümölcsét?
2: Egyébként pont ma drágult az üzemanyag szerintem.
1: Igen, azt néztem egyébként, mert képzeld el, még vannak olyan kutak, ráadásul a stráda mellett, ahol hatóságjár környékén adják, de már az akciós kutakon is drágább. Tehát, hogy most azért, ja, meg a dízeleseknek azt hiszem 60 literben limitálják egy csomó helyen, tehát, hogy most oda kell figyelni, ha valaki tankol.
2: Kedves vízöntő, ma egy színes strandlabdára emlékeztetsz. Amerre gurulsz, ott jó kedv lesz. Jó, ezt azért ne vedd így szó szerint.
1: Amúgy fogy le.
2: Nem minden vízöntőt tituláltuk most a túlsúlyosnak. Egy különös ötleted másokat is inspirálhat.
1: Halak, olyan vagy, mint a csillaghullás egy meleg nyári éjszakán. Hú, ilyen szépet se hall az ember minden nap. Nem tart sokáig, de mindenki emlékszik rá. Hallgass a megérzéseidre, mert ma különösen pontosak lesznek.
2: Igen, hát én ezt más kapcsán mondogattam régen a csajoknak. Nem tart sokáig, de mindenki emlékszik rá. Így van.
1: Van akinek jó emlék?
2: Valakinek meg rossz, és hát most az arányokat hagyjuk. 10 férfi típussal folytatjuk az óra második felében, akikkel nem érdemes randizni. Természetesen jól bevonjuk majd a beszélgetésbe Andit is.

Millás Rádió. Nyáron is mindig veled vagyunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzas@staber.hu e-mail címre. Feladataid közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárástámogatás, évi nettó 450 000 forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hey guys, I'm Kygo.
0: Csak slágerek. Ez a Forrás Rádió.

0: Buenos morgen mindenkinek, egy kicsit itt elümögtem a végét a dalnak. Bocsa, csak annyira tetszett a végén. De itt dolgozgatunk, és itt van velünk az Andi is, képzeljétek el. Adjak neked hangot? Na, meg vagyok. Szia, Andi!
1: Hey, jó reggelt mindenkinek!
2: Szia, Andi, nem fogjátok hallani, de attól még itt van velünk.
0: Jó van,
1: bologatok, hogy hello.
0: Bevallom, egy kicsit a hatása alá sodort ez a fantasztikus láger, amit itt hallgattunk.
2: Always be mine.
0: BSV-től, Nagy Bogitól.
2: Egy volt a szöveg nagyjából.
0: Ez határozott meg.
1: Nem csodom, hogy leállt az agyad tőle.
0: Amúgy félek ettől a következő rovattól, de majd mielőtt rákanyarodunk, hogy vagy? Csak hogy tudjuk, hogy miből indulunk bele.
2: Mennyire féljünk? Tehát igazából ez kell felmérni.
0: Még a hangját sem akartam beadni. Most ha benn van, már nincs visszaút.
1: Hát figyelj, nehéz napokat élem, szóval.
0: De ehhez azért mérten. Ahhoz képest vígan, nem?
1: Hát végül is igen.
0: Nem fáj, csak a nevet, jó? Jó lesz ez. Na, mert ugye tegnap elindítottuk a kis hullámvasutunkat, és azzal kezdtem, hogy most a nőket pofozzuk, már hogy a jó értelemben. Ma viszont a férfiakat fogjuk a rossz értelemben.
2: Lehet, hogy jó értelemben? Tehát ez, ebből nem tudsz jól kijönni.
0: Nem, tehát hogyha már futómokban vagyok, akkor ne kalimpáljak, mert süllyedek?
2: Szerintem mondom, már beástad magad rég.
0: Figyelj, találtam egy cikket.
1: A teknős mellé?
2: Oda teknős mellé.
0: Férfi típusa.
2: Tényleg, mi a helyzet az elásott teknőssel amúgy?
0: Várjál, most nyár van, tehát most ki kell ásni a teknősöket. Tehát, hogyha valaki elásta a teknőst, akkor most szedje ki.
2: Mikor
1: már rég ki kellett volna szedni.
2: El teknőst, vagy hajnal még nem ásott el teknőst?
0: Nem ástunk el teknőst, de ez most tényleg ez egy olyan vita téma közöttünk, akik újak a hallgatóink között, hogy még nem állt mellém hallgató, de én tudom, hogy igazam van. Tehát, hogyha teknőst téli áramra elteszel, akkor a téli álma az neki úgy működik, hogy el kell ásni a kertben télre. És aztán
1: vagy
0: nyáron ki kell ásni.
1: Akár. Teraszon.
2: Igen. Ki kell a teknősfa?
0: Rendszeresen kell locsolni a teknősfát, és ilyenkor nyáron meg kiásod a teknőst. Na, ha elfelejtetted kiásni a teknőst, akkor baj van. De elvileg simán, hát csiga alszik 2-3 évet, akkor teknős is kibír szerintem egy szezont.
2: Ja, hogy neki nagyobb a háza?
0: Nem tudom, hát most érted, hogyha egy telet kihúz a föld alatt, de nem mennek ki ilyenkor, nagyon lelassul a pulzusa, de nyugodtan ássátok el a teknőst, ha hideg van. Szakmai tanácsok a rádióban.
2: Azért nem biztos, hogy az állatvédők feltétlenül támogatnák az elképzeléseidet.
1: Meg a biológusok.
0: Jó, most biztos. Tényleg írjon már nekem egy állatvédő, szerintem jó, amit mondok. De cáfoljon rám, hogyha tud.
1: Vagy egy biológus legalább.
0: Simán elássatod.
2: Te figyelj, úgyis gyakran jártak az állatkertbe.
0: Ássak el egy teknős, azt nézzem meg egy év múlva, hogy mi van.
1: Kérdezd meg.
2: Tehát ott azért vannak állatgondozók.
0: De akkor mi van, hogyha elássuk háromféle állatot, amit én választok, és megnézzük télután, mit lehet kiásni.
2: Mindegyiket ki lehet ásni, a kérdés az,
1: hogy életben van-e.
0: Elássad a krumplit, abból is több lesz. Szerintem működik. Na, de tényleg, ezt most mindenféle bagatelizálás meg irónia nélkül mondom, hogy a teknős tényleg elássák.
1: Jó.
0: Még mindig nem hiszitek el nekem?
2: Nem tudom, te ezt hol láttad, de nem szeretném ezt a filmet megnézni.
0: Jó, tényleg, egy hallgatónk csak van, aki rám tud erősíteni ebben. Írjatok már.
1: Hát, majd hát, ha beszélgetés.
0: Rám írt a tatabányai kínai étterem, hogy nálunk a száznapos teknős.
2: Lehet, hogy hallgatnak minket az elmegyógyintézetben, és nem tudom.
0: De ez megszűnt, hál' Isten, ez az én szerencsém.
2: Ezért hát azért vagy itt, ja.
0: Na, szóval, most van az a pofon, amit mi kapunk férfiak. Red flagek következnek, hogy milyen pasikkal nem érdemes randizni a nőknek, de ugye mivel tegnap úgy nyitottuk a blokkot, hogy Andit megkértük, hogy mondjál a nőknek a hátsó érveit, ezért most mi azzal kezdünk Roland, hogy...
1: Hogy ezt gondolatban állni?
2: Mondjál a nőknek a hátsó. Nekem ez így tetszik. Nők, hátsó, oké.
0: Okay. Elmondjuk a mi hátsó.
2: Nem kellenek érvek se.
0: Elmondjuk a mi hátsó érveinket, Roland. Szerinted mi az igazán red flag? Tehát milyen pasival nem érdemes kezdeni egy nőnek?
2: Hú, figyelj, narcisztikussal. Leginkább narcisztikussal. Azt szerintem a legrosszabb.
0: És ez feltűnik?
1: Az elején ezt nehéz észrevenni.
0: Igen, szerintem. Tehát az pont az elején nehéz, nem?
1: Mm-hmm, igen. Mm-hmm. Azt már csak akkor veszed észre általában, amikor már belecsöppentél.
0: Igen, a narcisztikust akkor lehúzzuk, és elmondtad nagyjából szerintem a legjobbat, de akkor én még mögé teszem azt, hogy azzal sem érdemes, aki nem kíváncsi. Mhm. Szerintem ez a világon a legfontosabb szempont. Tehát aki csak így éli az életet, és megy előre a tények alapján, és nincsen meg benne ez a gyermeki én, az szerintem nem érdemes. Az gáz lesz, baj lesz. És akkor behozhatom volna a humort is, behozhatom volna bármit ezzel kapcsolatban, de nekem ez a kíváncsi, ez szerintem fontos. Az emberiség 99%-a nem kíváncsi.
2: Engem sokkal jobban idegesít, vagy zavar az, hogyha valaki folyton panaszkodik. Meg hogyha valaki úgy éli az életét, hogy mindig más a hibás. Na hát az szerintem az baromi nehéz tolerálni. Tehát, hogy ő sose fog felelősséget vállalni igazán, hanem mindig megtalálja a környezetben azt, hogy erről ő tehet, erről meg ő tehet.
0: Nagyon igazad van, de ez férfi dolog?
2: Nem, ez megint csak személyiség függő, de figyelj, narcisztikus is, tehát, hogy az is lehet férfi is, nő is, de én azt gondolom, hogy azért vannak ilyen típusú. És különösen a férfiaknál talán nagyobb az aránya annak, aki nem mer felelősséget vállalni a dolgokért, a döntéseiért.
0: Meg kerüljétek el a gyúrt testű hültagyút.
2: A nem gyúrt testű hültagyút is el kell. Akinek hültagya van, azt el kell kerülni.
0: Ha nincs agy, igen. Aki elásta az agyát a teknős mellé, azzal óvatosan nyáron sem lesz agya. Oké, Andi, egyet értesz?
1: Igen, egyébként.
0: Jó, mielőtt elkezdjük mondani a szempontokat, mondjál te is egyet, jó?
1: Tehát, mondjuk én is egyet.
0: Van bármi, amit mi kihagytunk, és elmondanál a férfi hátsókról?
2: mi az a pasi típus, vagy mi az a vonás egy pasiban, ami téged nagyon taszít?
1: Hát én az anyuci kisfiú típustól nagyon kivagyok. Nekem az red flag, hogyha bármi olyasmit hallok, akkor én ott nekem vége van, kész.
2: De hogy az anyuci nélkül is, tehát ha már eleve ilyen tutyimutyi, ilyen bizonytalan.
1: Igen, az is. A tutyimutyiakat se szeretem. Nem. Sajnos. Aha. Bocsánat, elnézést kérek mindenkitől.
0: Minden tutyimutyitól, de azok úgysem ennek ellened, mert tutyimutyik. Azok most nem fognak emiatt felháborodni, mert megkérdezik anyukájukat, és aztán
1: megjön szalad. Nem feltétlenül, mert valamikor ott derül ki, hogy volt egyszer egy ilyen esetem. Nem mesélem el.
0: Nem kell akarom. Névvel.
1: Nem, akkor se, mert úgyis tudni fogja, hogy kiről beszélek, de volt egy ilyen esetem, amikor így volt egy ilyen sztori, és ahogy így kimondta ezt az egész történetet, így ültem és mondta, hogy jó, köszönjük szépen.
0: És mi a helyzet a filéraszókkal? Mert nekem van egy ismerősöm, aki ilyen nagyon-nagyon gazdag, tehát egy nagyon tehetős csávó, és hát ez a tipikus eset, tudod, hogy így megfogja a forintot, hogy tudjon spórolni. És például egy nagy sztori vele kapcsolatban, amikor úgy ment moziba, hogy otthonról vitt popcornt a csajnak, hogy ne kell ott megvenni. Hogy milyen drága a Cinema City-ben. És tényleg milliómosok. Tehát, hogy ott azért van pénz. A másik nagy kedvencem, amikor az étteremben kikérte a csapvizet, és volt az asztal alatt bolerópor.
1: Úristen.
0: Ezzel mi van?
2: Hosszatában
1: spórol. Ez nagyon gáz.
2: Én az egyik legfontosabb ilyen érték, vagy egy gondolkodás volt, nem is tudom minek nevezzem, amit próbálok például a Dávidnak továbbadni, hogy egy férfi legyen nagyvonalú. Ez minden téren, tehát, hogy anyagi téren is, viselkedés téren, minden téren, tehát, hogy fú, az ilyentől meneküljetek, csajok, tényleg.
1: De szörnyű, amúgy ő vicces maga ez a jelenet.
0: Megöpödnélem, hogy narancsosat vagy mállásat kérsz.
1: Kérsz egy bolerót, ami vizet, csak vizetbe.
0: Figyelj, vegyünk már egy popcorn. Vegyünk!
1: Hoztam!
0: Na, hogy gyorsan eszed még meleg.
2: Valamelyik ilyen nagy üzletnek a saját márkását tudod, mert az olcsó.
0: Persze, nyilván.
1: De az még kevésbé gáz szerintem, mint a bolerós por az
0: étteremben.
1: Igen,
0: az alja.
1: Az, igen.
0: És az gáz, hogyha én nem, nyilván nem spórolásból, csak tőled az éttermekben, mikor így mondom, hogy sok tejföld, sok sajtot, és ők nem úgy értelmezik a dolgot, hogyha van nálam ott egy kis reszelős, előveszem a trapistát, és még ráküldök az olasz étteremben egy kicsit.
2: De szigorúan az asztal alatt, mert azért tekintettel vagy rájuk.
0: Ennyit látsz.
1: Ja. Na hát az... Akkor inkább vedd elő a kis sajtreszelődet.
2: Elnézést, uram, mit csinál? Reszelek, de mindjárt jó.
0: Egy pillanat, parmezános résznél vagyok. Na, jó, azt hiszem, hogy
2: és
0: akkor...
2: És nagy lyukó vagy kis lyukó? Már mint a reszelő.
0: Nem az uborka gyalunk, belegondolni is rád. Oké, szerintem a fontosokat mondtunk, de vannak azért itt, amiket még kigyűjtöttek, hogy kikkel nem érdemes. Ilyen például a határfeszegető, aki nem fogadja el a nemet, tehát totálisan figyelmen kívül hagyja a határaidat, és igazából akármi is van benned, az ő akaratát fogja érvényesíteni. Uh-huh. Ismerős?
1: Jó, de azt nagyon, attól nagyon kivagyok. De én olyankor agresszív tudok lenni, szóval nálam ezt nem érdemes eljátszani.
2: Hát olyankor is agresszív.
1: Is, igen, de olyankor nagyon.
2: De várjál, mert ugye ez a másik véglet. Tehát van a tutyimutyi, az az egyik véglet,
1: igen,
2: nem? Ez meg a másik.
1: Igen.
0: Ja, hogy igazából van egy ilyen skála, és ezen valahol a középérték a jó.
2: Hát a középérték fölött szerintem. Azért úgy Andinak inkább a határozottság jön be. Tehát legyen inkább egy picivel határozottabb, de ne tol túl.
0: De nem kell a szürke 50 nyalata, hanem jó az így.
2: Nem, elég a 49.
0: Oké. Okay. A Akkor van az örök áldozat típus, Roland, ezt elmondtad. Tehát ja, nagyjából igen, ez a másokat igen. hibáztat. Mit szóltok a gyere fel típushoz? Na, Roland ezt kritizált, tehát aki már az első randin szexuálisan akar közelíteni.
2: Ezt én kritizáljam?
1: Ah, ez, ja, ez volt ez... a szakterülete.
2: Ennyi, ez nem helyén való. Jó volt?
0: Hiteles volt.
2: Na, próbáltam.
0: A rovatot támogatta a Gyurex.
2: Legyetek erkölcsösek, fiúk. Lányok.
0: Jó, akkor...
2: Ha vagyom, muszáj. Okay.
0: De egyébként ez tehát itt...
2: Csúnya dolog.
0: Na, nyilván, tehát, hogy szerintem első randi még azért így a poénkodás szinten is ezzel óvatosan vagy. Hát én azt gondolom, de nem tudom, ez női oldalról, ez mennyire red flag? Tényleg red flag, vagy csak olyan, amilyen, mint a yellow flag, aztán majd a sok yellowban lehet red?
1: Jó, ez szerintem még annyira nem red flag. Főleg nem a mai világban. Hát de, hát figyelj, hogyha utána végül is akar még találkozni, akkor nem tudom.
2: Igen, hanem a kihasználásra megy. Igen. Egyébként pedig ugye a szexualitást hagyjuk meg a hanyattó nyugat ópiumának.
0: Köszönöm szépen. Nézve. Szép. Na, kapaszkodjatok. Az exél ragadt.
1: Jaj.
2: Az nem jó. Igen. De az se nőbe, se férfiba, a semmiben nem jó. Ba. De szépen mondtam, semmiben nem jó. Tehát aki nem tud az exéről, vagy exétől elszakadni, meg mondjuk az exekről beszélni.
1: Vagy amikor beszélni, igen, vagy kérdezni. Meg ez az hány férfival voltál eddig?
0: Ezt megkérdezte tőled valaki
1: volt
0: az elején?
1: Volt már, aki megkérdezte.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: És mit válaszolsz erre most tényleg?
1: Azt, hogy semmi köze hozzá. Hát most első randin miért kérdezünk ilyeneket? Mi közöd van hozzá?
2: Jó, csak hát egy fiú voltál eddig.
0: Ne, ne, ne.
2: De most ilyen képzelj.
1: Várjál, és így ültünk volna egy elsőre, és így csinált volna, hogy...
0: A hivatalos visszakérdést játsszuk már el, tehát Roland, most én leszek a lány. Kérdezzek tőlem a kérdést?
2: Hány férfival voltál eddig?
0: És te?
1: Igen, ez jó,
0: ezzel kell visszajönni.
2: Ne, elképzeltem volna, hogy hány férfival voltál eddig? 6. Az nem is sok. Igen, egészen nyugis hetem van.
1: Ja, igen.
0: Ne.
1: Ez a másik, igen.
0: Fúj. De hogy most azon gondolkozom, hogy ez hasonlóan kritikus kérdés ahhoz, amit viszont tőlem is kérdeztek már első randin, hogy mennyit keresek.
1: Ja, hát igen.
0: Tehát, hogy azt se kérdezzük meg első randin, nem?
2: Hát másodikon sem,
1: de
2: szerintem.
1: Én amúgy sem, nem tudom, vagy én nem kérdezném meg egy darabig. Hát most mi közöm hozzá, hogy mennyit keresel? Ennyi. A lényeg, hogy el tudsz vinni vacsorázni, ez a lényeg, érted? Nem az, hogy
0: évek
1: mennyit
0: óta
1: keresel.
0: Téged kereslek. Nem, lehet, hogy te egyébként jó indulatból kérdezi a csaj, mert hogy be akarsz állni a fizetésnél.
2: Hogy de persze, általában igen, ez.
1: Igen,
2: ez
1: vagy már készít egy ilyen kalkulációt, tudod, hogy akkor te ennyit hozol be, akkor ő neki ennyi van.
0: Itt jön a következő, aminél én szerintem én elvérezhettem volna, de konkrétan tudtam erről a szempontról, és figyeltem rá. A jövő tervező. Mert ugye én alapból hosszú távban gondolkoztam, meg én feleséget kerestem, tehát én ilyen furcsa figura vagyok, és bennem azért bennem volt, és ezzel vigyázni kell. Tehát első randi nem kérdezed meg, milyen lesz a közös függöny színe, még akkor sem, hogyha a nő tudja.
2: De szerintem ez inkább a hölgyekre jellemző, tehát inkább a csajok tudnak ebbe a hibába beleesni szívesen. Jó, te női tusfürdőt használsz, szóval, hogy...
0: Te is! Amióta benyomtad a pinyakoládádat, azóta engem nem győzöl meg, hogy te ebben más vagy.
2: Most már pink limonádét használok, na mindegy.
0: Az a maszkulin emberek.
2: Kemények vagyunk, kérem. De egyébként szerintem ez tényleg inkább a hölgyekre jellemző, de vigyázni kell, mert sokakat elrettenthet. Tehát ilyen nagyon komoly tervekkel már, és szerinted a második gyerekünket hogy hívják majd?
0: Azt téged zavar?
2: Fejveszve rohan.
1: Mi, hogy ez? Hát
0: tegyük, azt tényleg tetszik a csávó. Tehát tényleg azt mondod, hogy rendben vagytok, jó lesz, mondjuk nem is első rendben, hát a harmadik, tehát hogyha már így elkezd gondolkozni, hogy na majd jövőre hova megyünk nyaralni,
1: nem
0: csak egy
1: fura.
0: Ilyen.
1: Az fura, szerintem. Az fura? Hát egy első randin mindenképpen.
0: Esküvőre hívhat? Második randin? Már hogy nem a ti esküvőtökre, hanem
1: hogy az legyen a második randin, egy esküvőre megyünk. Azt
0: be lehet úgy vezetni, hogy átmenjen?
1: Hát az is érdekes amúgy, de
2: szerintem
1: még
2: az
1: abban, ja, az még úgy nem lehet olyan gáz.
2: Annak van egy olyan pozitív üzenete szerintem, hogy akkor felvállal mások előtt, tehát elmegy veled ugye közös társaságba, stb. Tehát, hogy alapvetően szerintem az nem egy rossz dolog.
0: Jól keresek, de lesz ingyen rántott hús.
1: Na, hát figyelj.
0: Ott is be kell
1: fizetnie. Nem kell fizetnie, ja.
0: Van a félbeszakító, aki folyton közbevág. Magáról beszél.
1: Na, hát azt se szeretem.
0: Az nagy hiba.
1: Nem, azt nem szeretem, ha valaki folyamatosan magáról beszél, és nem érdekli, hogy veled mi van.
0: Egyébként, ha csak egy trükköt kell átadnom a fiatalságnak a randikról, hagyjátok a lányt beszélni. Kérdezzetek, hadd mondja.
1: Nem, szerintem meg kölcsönösen kell kommunikálni. Tehát, hogy nem az van, hogy akkor most ülsz, és akkor csak te beszélsz folyamatosan.
2: A lényeg
1: mert
2: az,
1: az meg
2: hogy
1: nem jó szerintem.
2: Szerintem se, tehát hogy beszélj te is, de az a fontos, hogy amikor ő beszél, akkor érezze azt, hogy figyelsz rá.
0: Te nem és azt mondod, hogy figyelj rá, hanem érezze azt, hogy figyelsz
2: nem,
0: rá.
2: Nem, tényleg oda kell figyelni, mert később, amikor valamit megemlít, vagy ami már mondjuk korábban szóba került, az tök jó, ha emlékszel rá, és akkor ezeket nagyon pozitívan tudják a csajok értékelni.
0: Emlékszem, amikor azt mondtad, hogy ne beszéljünk még erről. Jó, oké,
1: működik. Az is mondjuk gáz, amikor valaki rád kontráz. Tehát, hogy mondasz valamit, és akkor tudod, de nekem is
0: voltam
1: sokkal
0: a Balatonon nyaralni, de mi Franciaországban voltunk.
1: Na hát igen, ilyen.
0: Repülővel mentünk, de mi helikopterrel. Igen. Oké. Okay. Vannak a céltalanok, erről nagyjából már beszéltünk, szerintem. A trógerek. Igen, vannak a friss szakítósok, ezt is érintettünk, de még egy kategóriát felsorolnak itt a 10 között. A tuskó. És ezt most értsük úgy, hogy nem feltétlen vele tuskó, mert azért még tűrtözteti magát az elején, hanem tegyük azt például, beszól a pincérnek, vagy látod rajta, hogy nem úgy viselkedik valakivel, akivel úgy kéne, de ezzel mi van?
1: Hát ez is nagyon
0: de jó pasi.
1: Nem, akkor se érdekel. Felelem lehet akármilyen jó pasi, ha valaki nagyon nagy tuskó, akkor nem.
2: Én nőtől is láttam már ilyen viselkedést, nem randin, közös társaságban voltunk, és ott jött elő az illetőből ez a fajta viselkedés, és olyan hangnemben beszélt például a felszolgálókkal, hogy nekem volt kellemetlen.
1: Igen, te érzed
2: pedig csak
1: magad
2: közös társaságban voltunk, de számozzám, hogy olyan helyen, ahol engem ismertek.
0: Uh-huh. Ja, az úgy kifejezetten, de ha nem
1: de
0: is ismernek,
1: akkor is.
0: Gáz, akkor
1: ha nem ismernek.
2: Mert igen, így meg aztán pláne gáz volt.
1: Igen.
0: És az sem működik, tehát van ez a Jó barátokban ez a klasszikus jelenet, amikor rossz kipótolja az apósának a borra valóját, tehát hogy az sincsen, hogy ott utólag bocsánatot kérsz, és ott hetsz meg egy ezres.
1: Na, az is egy tuskó például, az a faszi.
0: Jó, mindennek tükrében azért most elég sok mindent kigyomláltunk innen. Egyetértesz még mindig azzal, hogy nagyjából az a rangsor a legrosszabbakból, amiket gondoltál, vagy most itt valamit előrébb soroltál a red flag-ek listáján?
1: Nem, de szerintem mindenkinek máshol van a rangsor.
0: Ezért nehéz jó pasit találni, nem?
1: Hát, manapság már alapjáraton nehéz, nem csak pasit, szerintem a férfiaknak is normális nőt találni. Tehát, hogy
0: kevesen vagyunk, Roland, kevesen.
2: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy figyelj, azért jó, hogy ezeket így végignézzük, mert hát én momentán elkezdtem magam egyre normálisabbnak érezni.
3: Forrás Rádió. Jót érzek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Anna, csak állunk itt és állunk. Miért?
2: Tervezek.
1: De mit?
2: Egy kis fürdőszoba felújítást, Laci.
1: És hol szerezzük be a dolgokat?
2: Hogy érted azt, hogy hol, Laci? Hát természetesen a Mercury Marketben. Utána néztem, óriási a választék csaptelepekből és szaniterekből. Mindenki talál ott valamit magának.
1: Már megint, Anna?
2: Laci, az élet változásokkal teli.
3: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék. Rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
6: Medenceparti, pontot parti a Gyémántban. Július 23-án este egyetemi pontváró partira várunk a Gyémánt fürdőstrandján. Ami garantált, a hullámmedencéből figyelheted az óriás LED kibetítőn az egyetemi pont határokat, az élménymedencében három DJ-vel bulizhatsz, DJ Bóli, Bréda

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! 4 turisztikai alrégióra bontaná Balaton térségét a B4 Szövetség néven létrejött szervezet. A dohányzás ellenes törvény szigorításáról döntött a spanyol kormány. Lakossági fórum lesz Esztergomban. Jönnek a részletek, a mikrofonnál Hittaller Andrea. 4 turisztikai alrégióra bontaná Balaton térségét a B4 Szövetség néven létrejött szervezet. A kedden Siófokon megalakult szerveződésben Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros is képviselteti magát. Az alakuló ülés utáni sajtótájékoztatón az elnökké választott Naszádus Péter, Hévíz polgármestere elmondta, az egyik alrégió Keszthelytől Badacsonyig tartana, a második Badacsonytól a keleti partig, a harmadik Siófokot és a déli partot ölelné fel. A negyedik a zalai termálvölgy lenne, ahol a hévízi és zalakarosi termálforrások is fakadnak. Céljuk az, hogy az alrégiókra jellemző turisztikai termékeket bemutassák, az egységes nemzetközi piacon megjeleníthető balatoni márkát is képviselve. Az ehhez szükséges szakmai álláspontról és forrásokról egyeztetni kívánnak a kormánnyal, tette hozzá Naszádos Péter. Jóváhagyta a dohányzás ellenes törvény szigorításáról szóló javaslatát a spanyol kormány keddi ülésén Madridban. A jogszabállyal teljes füstmentességet vezetnének be a strandokon és a vendéglátóhelyek teraszain. Monica García, spanyol egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint a parlamentnek benyújtandó indítvány egy dohánymentes nemzedék érdekében tett lépés, amelynek célja a közegészség fokozottabb védelme, mivel a dohányzás 50 ezer halálesetért felelős évente. Mint mondta, a kormány javaslata kiterjeszti a hagyományos dohánytermékekre vonatkozó szabályozást, így a fogyasztási korlátozásokat is az elektronikus cigarettákra és más kapcsolódó termékekre, például a különböző nikotintartalmú és nikotinmentes eszközökre, gyógynövényes dohánytermékekre, vízipipákra. Ennek értelmében mindezek használatát betiltaná 18 éves kor alatt. Lakossági fórum lesz Esztergomban, a Galamb utcában, az Imaház utca és az Attila utca közötti szakaszon útfelújítási munkálatok kezdődnek majd. A beruházással kapcsolatban helyszíni lakossági fórumot tartanak a mai napon 16 órakor. A helyszín az Imaház utca és a Galamb utca sarkán található parkoló. Minden érintettet és érdeklődőt szeretettel várnak. A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Milleniumi Alapítványa várja az érdeklődőket július 23-án csütörtökön 17 órai kezdettel a Magyarország Kincsestára című új sorozat első előadására, melyen Rába Portány múltját, jelenét mutatja be Visi László polgármester és Endrődi József tanár helytörténész. A program az Oroszlányi Kölcsei Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Zámbó Kornél kiállító termében lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz.

0: de időnként megjelenhetnek majd a felhők is az égen. Csapadékra nem kell számítani, 22 és 25 fok között ingadozik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tart.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Y. és Roland és Rédl Ádám. Y. és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen, 9 óra múlt, 5 és fél perccel itt vagyunk a Rolanddal, és nem is húzom sokáig az időt, mert vendégünk lesz. Igazából az Egyenes út című daláról szeretnénk beszélgetni nem sokára Lengyel Johannával, akit ismerhetsz többek között a Megasztárból, ugye a 2025-ös szériának volt a győztese, láthattad színházban, meg ismerheted a Forrás Rádióból is, mert mi is játsszuk az ő dalait. Johanna pedig már itt van velünk a telefonvonalban. Szia Johanna, hello, buenos morgen neked is, és akkor a taps az.
3: Jó reggel. Picit pontosítok, Ávi, egyenes az út, csak hogy abszolút, azt mondtad, hogy egyenes út, csak hogy abszolút pontosak legyünk.
2: Bizonyítsd.
3: Ezt a dalt, azt azért már a hallgatóink ismerik, mert hogy már pörög nálunk, és mi azt rögtön elsőre megállapítottuk így az Ádival, hogy egy, szerintünk jól áll a magyar nyelv, erre azért térjünk ki szerintem külön veled kapcsolatban, kettő, hogy egy kegyetlen jó vibe-ja van egyébként a dalnak.
4: De jó, nagyon örülök, hogy tetszik. Amúgy most így kezdem megszeretni ezt, hogy magyarul énekelek, és hogy megpróbáltam, de azért ehhez az is kellett, hogy nem azt mondom, hogy egy éjszak alatt született meg az a szöveg, amivel így elégedett tudtam lenni, úgyhogy így sokat gyúrtuk, hogy olyan hangzása legyen, ami visszahozza azt az eredetit is, amit megírtam eredetileg így angolul. És vagy százszor újra énekeltem, mire tetszett, és megpróbáltam egy olyan hangzást hozni, ami szerintem méltó tudott hozzá lenni, de nagyon örülök, hogy sikerül, meg én is megszerettem.
3: Igen, nem tudom, hogy eredetiben is, akkor The Road is Straight, tehát ez volt az eredeti címe, és de ez majd...
4: Nem, Red Light volt. Műfordítás, amúgy ugyanaz a... Ugyanarról szólt, tehát megpróbáltam nagyon közel fordítani az eredetihez, de most nyilván nem piros lámpának szerettem volna nevezni magyarul, az lehet, hogy annyira jól nem működött volna.
3: Én picit áthallásos lett volna, vagy picit félreérthető. Figyelj csak, ugye a Blanche volt a te szövegírótársad, Raus Blanka, őt is ismerhetik a drága hallgatóink, mert ugye Blanche-nak is játsszuk a dalait, és azért... Így, ha valaki csak így mondjuk felületesen ismert titeket, akkor azért én azt gondolom, hogy ti két kicsit különböző karakternek tűntök a Blanche-sal. A közös munka az egyébként teljesen jól működik, jól kiegészítitek egymást?
4: Ó, abszolút, nagyon, mi emberileg is nagyon kijövünk, meg nagyon barátok vagyunk, de mi eleve egy dalszerzős táborban találkoztunk, és ott dolgoztunk együtt, mint dalszerzők, és akkor már ott is így kiderült, hogy nagyon, nagyon jól működünk együtt, és azóta is, hogyha bármelyikünknek kell segítség, akkor így ott vagyunk egymásnak, és kikérjük egymás véleményét.
2: Amúgy miért van szükség egy dalszerző táborra? Tehát ugye a legtöbben önmaguk szereznek dalt, vagy sokan úgy, hogy akkor a zenét én, a szöveget más, de hogy ez egy ilyen plusz irányt ad, és elfordítja egy kicsit a hajót onnan, ahova alapból eveznél?
4: Hát nem feltétlenül, ez olyan, hogy én szeretek másoknak is írni, tehát abban is megvan egy kihívás, és ugye ilyen táborokban sok különböző artist előadónak írunk dalokat akár, vagy reklámfilmtől kezdve, bármi lehet, és ez is egy olyan, amiben így nagyon sokat lehet tanulni, meg ugye kísérletezés van, hogy több stílusba kipróbálom magam, és ez már nagyon sokszor így hozzátett ahhoz, amit mondjuk én csinálok.
3: Mennyivel volt nehezebb a magyar nyelvű szöveget úgy megírni, hogy az tényleg nagyon illeszkedjen mondjuk a dallamra, mert ugye azt nagyon sokan elmondják, hogy azért a könnyű zene nyelve az leginkább az angol, és ugye eddig is, ugye rád is ez volt jellemző, ugye éltél is az Egyesült Államokban rólad, ezt lehet tudni. Mennyivel volt nagyobb kihívás a magyar nyelvű szövegírás?
4: Hát eléggé nagy kihívás volt, nekem ez volt az első próbálkozásom, és én mindig ragaszkodom hozzá, hogy része legyek, tehát így nagyon jó volt, hogy a Blanche-sal jól tudtunk együtt dolgozni, és sokat segített, de hát nagyon sokszor ugye nem csak a prózódiának kellett így beleilleni, és akkor még megmaradjon ugyanaz a tartalom, vagy kép, ami így angolul is megvolt, hanem nagyon sokszor ugye a hangzók, hogy teljesen más, hogy artikulálunk, és akkor mondtam, hogy igen, az nagyon jó lenne az a szöveg oda, de viszont itt ára kell nyitnunk. Tehát, hogy így még megvolt plusz ez a nehézsége is, hogy ugyanazt a hangzást igazából vissza tudjuk adni, amikor magyarul hallják az emberek ezt a dalt.
2: Nem tudom, mennyire bulváros fordulatról van itt szó, vagy mennyire tudatos lépés ez, de mi ez a névváltoztatás, illetve a visszatérés a nevedhez?
4: Hát én igazából 2 éve elkezdtem Jaylen neven így menni így előadóként. Igazából azért döntöttem emellett a név mellett, mert ugye én angolul írom a dalokat, és nekem nagyon sok barátom van külföldön is, és akkor szerettem volna egy olyan előadói nevet, ami egy kicsit univerzálisabb, mert a lengyelt azt egy kicsit nehezen mondják ki külföldön, és akkor úgy voltam, hogy ez talán így mindenkinek könnyű lehet, aztán ja, meg a sztárba Lengyel Johannaként mentem, úgyhogy ez így eltűnt ez a dolog, de szeretném visszahozni. Amúgy a nevemből raktam össze, tehát ugyanazok a betűk meg vannak benne, és ezt még így azonosnak tudom érezni.
2: De akkor egyikre se sértődsz meg.
4: Dehogy is nem. Egyiket szeretem.
3: Ugye most azért egy komoly kihívás, vagy én nem is tudom, hogy minek tekintsük a július 30-ai koncertet, most már alig több, mint egy hét múlva, ugye Balaton akaratján jön egy olyan koncert, ami, ha jól tudom, akkor élő zenekaros, tehát azért egy olyan dolog lesz, amire gondolom, hogy kőkemény felkészülés történt az elmúlt hetekben, hónapokban. Hogyan kell ezt elképzelni?
4: Hát igen, még májusban ott volt 2 hét, hogy igazából összerakjuk ezt az egész projektet, de belekerült ebbe most 10 saját dal is, amiből 8 nem jelent még meg, tehát mert nem volt idő erre, viszont élőben már lehet hallani, hogy az élő zenekarra van benne tánctól kezdve, két táncos lesz, nem a Inc és Kata, akik amúgy a Megasztárban is ott táncoltak fel, meg a Nagy Duetben is, és akkor vagy 12 dalt így végig táncolunk így az éneklés közben, úgyhogy eléggé nagy kardió az egész, meg nem egy könnyű feladat, de rengeteget dolgozunk rajta, hogy ez most jól menjen, és nagyon, nagyon várom, hogy megmutathassam, hogy igazából mind dolgoztam.
2: Ha már mondod ezt a vonalat, hogy rengeteg tánc. Egy dolgot ki akartam emelni a dalból, az Egyenes az útból, és nekem ez nagyon tetszik, és mostanában egyre kevésbé jellemző szerintem, de nálad nagyon erősen ott van, hogy erős vokálokkal dolgozol, tehát hogy igazából itt nagyon-nagyon sok épül arra, hogy a vokál viszi a dallamot, te még beleszínezel, stb. El lehet-e mögé bújni a koncerten, mondjuk egy ilyen nagyobb lihegős blokkban, hogy gyorsan kapjál levegőt, vagy ez nem így működik egyáltalán? Jönnek-e veled vokalisták? Hogy lesz ez?
4: Hát jelenleg most HD-ról fog menni a vokál. Én ugye nagyon szeretem az ilyen gospel stílus dolgot, tehát azért is van ennyire vastagon vokál, és minden dalba körülbelül így lesz, mert én azt szeretem, hogy pont ez az, hogy van egy szabadságom, hogy akár eltérhetek a fődallamtól. Valamikor ez lehet könnyebbség, bár mondjuk akkor az mindig ki van töltve mondjuk tánccal, tehát valami mindig történik, meg néha ezek a fillezések, ugye, hogy eltérek, az a sokszor egy kicsit nehezebb, mint maga a fődallam. Úgyhogy nem feltétlenül pihentető, de abszolút, hogyha mondjuk kell egy nagy levegőt vennem, akkor ezt megtehetem így a sok vokállal együtt.
2: Jó, de akkor neked nincsen még olyan része a műsorban, amikor valakit fennhagysz a színpadon, mint Gyuri bácsi, és lemész hátra 1-2-3 dalra pihenni?
4: Nem.
2: Oké, okay. Vettem.
3: Mi lesz a folytatása, jövő magyar, vagy angol nyelv, vagy jön ez is, az is, vagy ez még abszolút egy ilyen nyitott kérdés a te fejedben is? Nem tudom, hogy mennyire állsz magabiztosan, vagy mennyire eldöntött kérdés ez egyáltalán.
4: Hát én mindig úgy vagyok, hogy szeretek így a megérzéseimben bízni, és ami jön, az jön, tehát a dalszerzés is azért egy olyan dolog, amit nem lehet erőszakolni, úgyhogy amilyen ihlet jön, amilyen nyelven igazából az lesz a következő. Azért most nagy részt biztos, hogy angol dalok fognak jönni, mert ugye már eléggé sokat megírtam, hogy így a Éli Zenekaros koncerten már hallható lesz, és elsősorban azokat szeretném kiadni, amik angolul íródtak meg, de Blanchal amúgy már nézzük, hogy esetleg melyikre tud még rámenni mondjuk magyar szöveg, és akkor hát ha ennyiből lehet kihozni, de egyáltalán nem zárom el magam attól, hogy írjak magyarul majd dalokat, úgyhogy ez nekem is egy meglepetés még a jövőben, hogy is fog alakulni pontosan.
2: Nagyon örülök, hogy beszélgethettünk, és szerintem most akkor a zene is beszél magáért, bár tényleg itt a Forrás Rádióban az Egyenes az út, az már megy egy ideje. Lengyel Johanna, hálásan köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál. Sűrű lesz a nap?
4: Sűrű lesz a nap, sűrű lesz.
2: De már ébren voltál, ugye?
4: Ébren, igen. Korán indult.
2: Jó, hallgass meg velünk a Forrás Rádióban is, itt egészen másképpen szól. Itt sokkal jobb.
3: Johanna, köszi, hogy itt voltál, és hajrá neked majd a július 30-ai koncert.
2: Szia, köszi.
3: Szia, szia.

0: Buenos Morgan, itt van Andi, itt van Roland, 9 óra múlt, 25 perccel.
1: Úgyhogy itt az ideje annak, hogy elhozza Andi a nap hírét, és állítólag egy nagyon vidám, bájos történet lesz.
2: Igen, a Béna tolvajok rovatunk következik.
0: Újabb fejezethez érkeztünk.
2: Hát igen, és ez is hazai.
1: Kis hazánk egyébként ennek, én azt gondolom, egy ilyen szülő hazája, tehát rengeteg hülye bűnözőt adtunk már a világnak.
0: Hát és igen.
2: Igen, elég sokat. Na hát itt van egy újabb, Borsodban.
0: Hol máshol?
1: Ó, Sorsod, Borsod.
2: Igen, hát egy autótolvajról van szó, aki hát sikeresen beborult az árokba.
0: Az benne van, mert ugye balabból vezeted a saját zsigulidat, aztán ellopsz egy jobb autót, és nem érted, hogy hogy működik a sebesség.
1: Meglep
0: a sebesség.
1: Van 60 fölött is élet.
0: Hát ilyen van, ilyen Borsodban is lehet.
2: Igen, biztos máshol volt a kormány. Na mindegy, szóval, hát a segítségére siettek, és megkérdezték a segítők, hogy hát mégis az ő autója-e, mert hogy hát elég gyanúsan viselkedett, és mondta nekik, hogy hát, hogy igazából elloptam, de nem mondják el senkinek. Ez volt a válasz.
0: Kacsintott, hogy egy és őszinte tolvaj, hogy
2: igen.
0: Hát ezt úgy loptam,
1: de... most loptam, de maradjon köztünk.
0: Na, titok.
2: Igen. Na, hát és ott van a csavar ebben az egészben, hogy konkrétan ezt két rendőrnek mondta, mert hogy hazafelé tartottak éppen a munkából.
0: És... civil ruhában gondolom.
2: Igen. Viszont nem mondták el neki, hogy amúgy ők rendőrök, hanem segítséget hívtak.
0: Zsenik.
2: És hát akkor utána érkeztek a kollégák, és elfogták ugye az autótolvajt.
1: Tehát ők akkor már a kollégákat hívták, mint segítség?
2: Hát a kollégákat hívták, igen, mert gondolom ők már ugye befejezték a munkát. És
0: most azt nem tudom eldönteni, hogy itt tényleg a jó fejség van, meg az, hogy mennyire taktikusak ezek a zsaruk, vagy mennyire az van, hogy túlórázni. Biztos, hogy nem, ezt csinálják a józsiék.
2: Nem tudom, hogy ők ilyenkor intézkedhetnek-e. Mert hogy azt tudom, hogy én úgy tudom, hogy Amerikában ott intézkedhetnek szolgálaton kívül is a rendőrök, de
1: Magyarországon
2: azt nem tudom,
1: is, sőt, azt hiszem, hogy ha ilyet észlelnek, akkor kötelességük is szolgálatba helyezniük magukat, és akkor intézkedniük kell. Én nekem ez rémlik, hogy ez a szabályozás. Honnan lopta el a kocsit?
2: Akkor nem értem egyébként, hogy miért kellett segítséget.
0: Hát lehetséges, hogy féltek, hogy elfut. Lehet, hogy le akarták játszani, nem? Tehát, hogy azért ez mégis egy teljesen szürreális szituáció. Amikor...
1: Hát belülről tudja, hogy ők is röhögtek.
0: Tehát biztos, hogy
2: biztos röhögtek
0: magukban, amikor rád kacsint a zsiga, aki ellopta a kocsit, hogy hát ez lopott, de nem mondd el senkinek, és akkor összenézel a kollégáddal, hogy megvan a napfogása.
1: Így van, szerintem is valahogy így érezték.
2: De
1: honnan,
2: jó, de
1: honnan
2: hát
1: vitte el a kocsit?
2: Szendrőládi a férfi, és
0: ennél rosszabb gyerek. Emberek előtt nem jöhetett volna rá az őszinte óra, nem?
2: Izsófalváról lopta el egy autókereskedésből.
0: Tehát ráadásul eladó autót lopott.
2: Igen, és itt a cikkben az van, hogy tulajdonképpen csak bement, feltört egy autót, és elindult, szóval, hogy meg az is itt van, hogy lehet, hogy ittas volt, szóval, na mindegy. Tehát, hogy elég érdekes a történet. De egyébként most visszakanyarodva erre, hogy miért hívtak segítséget, hogy akkor sokkal könnyebben elkapod, hogyha már ott vagy, és ott meg tudod fogni, mint hogyha látja, hogy jönnek a rendőrök, ott el is tudott volna futni.
1: Hát szerintem akkor elkapták volna, ha megpróbál elfutni.
0: Öljél már be ide a
2: kocsinkba.
0: Jó, de a helyzet szürrealitását, illetve a bajnokunk mennyire éles kés a fiókban dolgot tovább hegyezi, hogy ha ellopsz egy kocsit, tegyük azt, meglóksz vele, ittas vagy, belehajtasz egy árokba, és nem tudsz kijönni, akkor segítséget kérsz, hogy segítsenek kivenni a lopott kocsit, vagy elfutsz a francba.
1: Ugye? Tehát azért ezt nem gondolta, hát mert kellett a szajra, érted? A kocsit nem akarta ott hagyni.
0: Vittör öt lopott autó, lopok másikat. De lehet, hogy tényleg. Tehát, hogy nem ott hagyod a fenébe ezt az autót.
1: Hát lehet, nem nagyon törte össze. Hát csak belehajtott, aztán nem tudott kijönni.
0: Árkocska.
1: Tessék, árkocska volt. Egyébként rendben volt úgy. Még az autó, és akkor úgy gondolta, hogy ez meg így jó lesz.
0: De látod, mert senkiben nem lehet megbízni. Tehát azt hiszed, hogy jó szándékkal jönnek neked segíteni.
1: Ez kiderül, hogy rendőr.
0: Erre a vesztedet akarják.
2: Ezért nem kell segítséget kérni. Hagyd ott a francba az autót.
0: Hagyd a francba, azt hold meg, nem tudom. Vigyed belőle, ami mozdítható, azt menj el azzal. Tényleg? Mert ez nem egy lángelme a barátunk.
1: Viszont figyelj, erre azt gondolom, hogy maguk a rendőrök, azok életük végéig emlékezni fognak, és szerintem a kedvenc szolgálati sztoriukként fogják mesélni.
0: Ez nem az a csávó, aki tegnap a cicával tört be a bankba? Minden esetre nekem a top sztorikat még mindig az az ékszertolvaj viszi, aki beugrott a Dunába, hogy elúszson a rendőrök elől, és fél méterrel a parttól az árral szembe úszott egy helyben, úgyhogy ott álltak a rendőrök, és ezt idehozták.
1: Ahogy ott vergődött. Kellene egy ilyen toplistát összehozni, tudod, a legbénább magyar bűnözők. Én a rendőrség helyében ezeket összeírnám, és valamikor évvége felé, így karácsony közeletével megszavaztatnám az olvasókkal Facebookon.
0: Hát figyelj, itt azt tudom elképzelni, hogy hősünk tényleg annyira nem volt beszámítható állapotban, hogy fogalma nem volt, hol van. Tehát, hogy azt nem tudta, hogy merre mennyi. Tehát lehet, hogy nagyon részeg volt. Ezt tudom elképzelni, azt tudom elképzelni, hogy úgy esett be az árokba, hogy nem tudott kiszállni, és amikor jöttek idézőjelben segíteni, akkor ők tessékelték ki a kocsiból. Azt is el tudom képzelni, de akkor is miért nem szöknek meg? És a nagy kérdés, amit ti tettetek fel, hogy mi a rosszabbért nem intézkedtek egyből. Lehet, hogy várták, hogy majd még valami. Van ilyen nyomozós húzás, hogy várod, hogy még valamit majd bevall, tehát nem adott ki a kártyádat, hanem eljátszott, hogy te cinkos társ vagy. Aha, ezt is loptad, loptál mást is? Lehet, hogy próbáltak vele beszélgetni és kihúzni belőle még a múltkori tejbolt rablását.
1: Beépültek gyakorlatilag az egyszemélyes bűnözői hálózatba.
0: Hát ezt tudom elképzelni, mert amúgy miért nem kapod el?
1: Nem, hát fiúk, szerintem eljátszották. Beleadták magukat a történetbe, jó, akkor hívunk segítséget, az közben a kollégákat hívták, mert akkor ők már tudták nyilván, hogy el fogják kapni. Nézd, egyébként mondom, szerintem annyira arra koncentrált a csávó, hogy ezt az autót onnan el akarja vinni, mindegy, hogy milyen formában. Van segítség, jó, hát akkor megpróbálom őket beavatni. Hát,
0: de beavatott? Tehát hogy tolvaj vagy elmondod?
2: Ja, de most ez is, tehát hogy jó, mondjuk itt az van, hogy ittas volt, szóval lehet, hogy az is közre játszott nála, hogy ennyire őszinte volt, de hogy én biztos nem mondtam volna el, hogy amúgy lopott.
0: Én még a végén felrövök, hogy és a hullát a csomagtartóban még észre se vették.
2: Ja.
0: Hát, tényleg ez jelzik meg ebből a sztoriból.
1: Az lehetett a csávó fejében szerintem, hogy hát mekkora esély van rá, hogy rendőrök. Mint az egyik haverom, aki egyszer nem állt meg egy stop táblánál korán, mert egy autó jött mögötte, látta, hogy jön ott egy autó, hát most mekkora esély van rá, hogy rendőrök. Azok voltak.
2: Hát, igen.
0: Hát ti kerültetek már olyan helyzetbe, hogy valakiről beszéltetek, és később kiderült, hogy igazából arról beszéltek, aki ott el veletek szemben?
2: Júj, nem. Szerencsére. Én nem emlékszem ilyenre.
0: Szívtok egy igazgatónőt egy intézményben, és akkor pont az igazgatónő ott van a társaságban.
2: Jó, ez nagyon ciki.
0: Nem, ilyen semmilyen nem volt?
1: Nem. Volt ilyen egyszer, egy osztálytársammal esett meg az eset. Érkezett egy új tanárnő. Fiatal tanárnő volt, és nem tudtuk, tehát nem láttuk még soha, hát nyilván akkoriban még nem volt ez, hogy Facebook, meg Insta, hogy mindenkit illet tud csekkolni, meg stalkolni, és osztálytársam, hogy odament a büfé előtt, látott egy csajt, és akkor így tőle próbált információt szerezni. Jaj, hát mondjuk, hogy elég közvetlen stílusban, és akkor utána ő jött be, hogy akkor ő az új tanár.
0: Na, vegyük át a matekot.
2: De akkor ott se árulta el ezek szerint?
1: Hogy nem fette fel magát, meg gondolta, hogy majd mindjárt úgy is kiderül.
0: És az a kemény, hogy meséled ezt a történetet, megvan ez a gyomor összehúzódós élmény, már abból, ahogyan meséled a történetet. Nekem nem is személyes találkozó ugrik be most így egyből, de volt egy teljesen lehetetlen helyzet, ez az életben nincs ilyen. Az egyik matematika tanárunkkal kapcsolatban volt, hogy éppen, hát igazat mondtam róla, csak nyilván sarkalatosan, tehát hogy nem volt az évezred tanára, és képzeljétek el, éreztem, hogy a zsebemnél meleg a telefonom, és elővettem, és pont ő volt felhívva, tehát véletlenül a zsebem felhívta őt. És a mai napig nem tudom, hogy hallott-e, mit hallott, hogyan hallott.
1: Azt akarta a sors, hogy ő megtudja a te véleményedet.
0: Ennek semmi esélye. Tényleg semmi esélye. És nem a gimis matek tanárnőről beszélek, akit imádok, szeretek, mert ő lehet, hogy hallgatja a műsor, de tényleg nem róla van szó. Egy másik matematika tanárról van szó, akiről őszintén kifejtettem a véleményemet. Nem buktatott meg.
2: Akkor lehet, hogy nem hallotta.
0: Lehet, hogy nem hallotta, vagy nem tud róla semmit, de...
1: Lehet, nem volt elmentve a számot neki.
0: Innen is üdvözlöm sok szeretettel. Jó, belekerül a topba? Top 10-be? Top 3-ba? Nekem a top 5-be belemegy mondjuk.
1: Szerintem is.
2: Kellően
1: béna ahhoz. Igen. Figyelj, viszont utána, ha ezt az autót még esetleg az autókereskedés el akarja adni, akkor nekik a marketinghez ez a sztori zseniális.
0: Sztoria van, az biztos. Igen, sztoria van az egésznek. Meg hát nyilván azt is megnézném, hogy ezeket az embereket így egymás mellé ültetik, akkor milyen szellemi csaták lehetnek abban a börtönben, hogy megbeszélik, hogy te mit csinálnál? Én ára szembe úsztam, én meg bementem az autóval, ja. Összeltek a rendőr. Vannak azért itt történetek.
2: Kéne már egy külön ilyen intézmény ezeknek a nablokkal.
0: Igen, legyen a legélesebb kés, ez legyen a neve.

0: Sugar Daddy...
1: Az milyen volt?
0: Igen, Sugar Daddy-t, a cukorbetegségre hívtuk fel a figyelmet. 3:45-1 perccel itt a Forrás Rádióban.
2: Óvatosan a cukros bácsikkal.
0: Nagyon óvatosan, bizony. Azt akartam mondani, hogy ez az állattéma, meg hogy milyen furcsák az állatok. Ez így beragadt egy-két hallgatóban, és küldtek még képeket, meg gondolatokat. Nekem is eszembe jutott például, a sün is milyen már. Hogy most tüskék állnak ki a hátából.
2: Hát figyelj, egyébként a sűn szerintem ezzel együtt cuki, igen.
0: Igen, csak hogy olyan szürreális dolgok vannak az állatvilágban, amit mi már természetesnek veszünk, mert megszoktuk, de hogy alapvetően olyan, mintha lenne körülöttünk egy rakat Pokémon.
2: Na és gondolj bele, hogy az állatok mit gondolhatnak az emberekről?
0: Az elefántot tudom, az elefánt az cukinak látja az ember arcát.
2: Tényleg?
0: Aha, ezt valaki megállapította valahogy.
2: Ezt még megkérdezték?
0: Ezt csomóan mondták, hogy állítólag az elefánt ezt tudja. Nem tudom, azért van egy-két állat, akikről megvan a véleményem, tehát most ezek a dolmányos varjak nagyon el vannak szemtelenedve. Például.
2: Alapvetően a madarak el tudnak szemtelenedni, és akkor lopják a mindenféle dolgokat.
0: 13. kerületben ott támadnak már az emberekre. Meg amúgy nálunk is van egy ismerősünk, akinek a gyerekének megkopogtatták a fejét. Kiesett a fészekből egy kismadár, oda ment a gyerek megnézni, hogy mi van, és jött az anyamadár, és támadott.
2: Na jó, de ez meg ösztönös, tudod, tehát, hogy minden egyes anya állat az védelmezi a kicsinyét.
0: Hát jó, de ha a kicsinye béna is kiesik, akkor nem már rajtunk álljon bosszút.
2: Ezt nem nagyon fogja mérlegelni. Van egy
0: azt
2: ilyen
0: rossz hírem. Nem csinálnak?
2: Igen, nem nagyon. Na nézem közben, mi a helyzet az utakon, mert szépen lassan elköszönünk. Van egy burkolatjelfestős információm az M1-esről, emiatt lezárták az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a Lajta pihenő lehajtó ágát. Ez picit messzebb van a 158-as kilométernél, de ha arra terveznétek menni, akkor ezzel mindenféleképpen tervezzetek. Egyébként pedig azt látom, hogy tényleg csendrend, béke, fegyelem. Egy icipici torlódás, socska van az M1-esen Szárliget magasságában, az sem tűnik annyira vészesnek, egy pici lassulást lehet, hogy okoz, meg egy hasonló pici torlódást látok a 13-as főúton is.
0: Amúgy ez ilyen csajozó szöveg, van egy burkolatfestős információm. Próbáltad már ezzel?
2: Ezzel bevallom, soha.
0: Na, tessék.
2: Ha valaki megpróbálja, és sikerül neki, akkor azt mindenképpen írja meg. Meg lesz a véleményünk a csajról, de azért gratulálni fogunk.
0: Gyere, meghívunk burkolni.
2: Burkolat festeni.
0: 21 fok van. 20 fok lesz a csúcs.
2: Figyelj,
0: elfogytam.
2: 25. Teljesen. 20 fok. Azt mindenki ossza be úgy, ahogy akarja.
0: De már rákészültem a következő gondolatkörre, mert holnap különleges napunk lesz. Én nem leszek itt veled reggel, viszont ott leszek veled este.
2: Na, ha ezt most valaki hallja, semmi rosszal ne
0: Nóri,
2: gondoljatok.
0: Bocs.
2: Semmi rosszra ne gondoljatok. Egész egyszerűen annyi a helyzet, hogy holnap este a Gyémántfürdőből jelentkezünk, Tatabányáról, a Pont Ott partiról. Ugye holnap hirdetik ki a felvételi ponthatárokat, és hát ebből az alkalomból Tatabányán is tartanak egy Pont Ott partit. Mi magunk is ott leszünk a helyszínen.
0: Medence parti, Pont Ott parti a Gyémántban. Hallod, amíg ezt megfejtettem, hogy hogyan kéne egyet hangsúlyozni, tök menő. Nagyon tetszik. Te emlékszel, hogy anno, amikor kiderültek a ponthatárok, hogy felvettek, akkor azt hol hallottad? Meg mint.
2: Szerintem SMS-ben küldték ki.
0: Igen, nekem... de hol voltál? Nincs meg?
2: Fogalmam nincs.
0: Én a nyári tábor buliában voltam éppen, és ott várta mindenki. Hát holnap jön majd ez a pillanat, és nagyon izgi, amit a Gyémántfürdő csinál, nekem ez kifejezetten tetszik. Képzeld el, a hullámmedencéből lehet majd figyelni a letkivetítőn azt, hogy kit vettek fel, meg hogyan vettek fel. Azért mindenképpen izgalmas. Ha felvettek azért, mert hogy ott örülsz a hullámban, ha nem, akkor meg elvisz a hullám.
2: Hát figyelj, inni mind a kettőre lehet.
0: Igen, meg lesznek DJ-k, DJ Bóli, Breda Bia, Jamina, meg mi is ott leszünk. Szóval holnap este, ja, hogy ez miért befolyásolja a rádióhallgatókat? Azért befolyásolja őket, mert élőben jelentkezünk majd a helyszínről rádió műsorral.
2: Így van, úgyhogy holnap egy kicsit emiatt borul majd a menetrend, ezt reggel én azért majd részleteiben is kifejtem nektek.
0: Jó.
2: Úgyhogy holnap reggel én leszek, Ádi nem lesz, nyilván azért best of pillanatokat hozok majd nektek, tehát ezekkel fogjuk azért Ádi hangját feleleveníteni, és valahogy az ő égő, fájdalmas hiányát megpróbálni pótolni.
0: Nem lesz könnyű, kenyére kenőcsöt. Egyébként meg Buenos Aires lesz majd a strandról.
2: Hát ez gyakorlatilag igen, jól hangzik szerintem.
0: Én
2: az
0: azt is várom.
2: Is.
0: Most pedig a Zimmerer Tominak adjuk át majd szépen itt a trónt, a mikrofont, meg a hangot, meg mindent. Ő keveri majd a zenéket itt a koktélban, ez is nagyon klassz lesz, és akkor hát én pénteken 6 óra után nem sokkal fog majd jönni, Roland, meg akkor itt lesz veletek holnap is, de a mai napon is meg kell köszönnünk Andinak a türelmét, és hogy oltotta velünk együtt a férfiakat.
2: Mondjuk neki ez amúgy sem esik nehezére.
0: Csuklóból.
2: Ő ezt nem csak adásban teszi, hanem adáson kívül is. Köszönjük szépen annak a Réd Ládámnak, akiről ma is megtudhattuk, hogy olyannyira 100 fok Celsius rajongó, hogy még a 100 Celsius dalok utánzatáért is képes lelkesedni.
0: Így ám. Kicsit féltem, hogy merre kanyarintod, de köszönöm, hogy erre vitted. És köszönjük szépen annak az I és Rolandnak, aki még...
2: Így.
0: Ennyi már, tényleg elfogytam. Aki még Tom Cruise mellett is megállja a helyét filmszínészként.
2: Megállná?
0: Megállná. És állhatna. Mert ugye mellette sokan csak ülőszerepet kapnak.
2: Én pont állhatnék. Igen, én úgy nagyjából az ő magasságát hoznám, úgyhogy hát akkor ezúton üzennénk az összes magyar és amerikai filmproducernek, bár utóbbiak úgy se értik, hogy hívjatok és akciós áron.
0: Call me, maybe.
2: Így van.
0: Jó, és titeket hallgatók pedig arra kérünk holnap reggelig, hogy most az Immerer Tominak csak egy minden kérdés nélkül írjátok már meg, hogy milyen filmekben látnátok szívesen őt főszereplőként.
2: Ú, tényleg a Tominak is. Lepődjön meg, nem kell semmi körítés.
0: Hogy milyen filmben lenne jó a Tomi?
2: Jó, így 10 után, és akkor...
0: Akciófilmbe raknám.
2: Szia Tomi, elképzeltelek egy nem tudom milyen filmben.
0: Ezeket... Nekem ilyen Gladiátor lenne.
2: Egyébként a Tominak még jól is állna, igen.
0: Titanic nem, tehát nem ilyen érzelmeset vinnék rá, hanem valami gladiátor.
2: Tudod, a kapitány, aki elsüllyeszti. Na, akkor is Tomi.
0: Nekünk már vannak tippjeink, tehát hogy így osztanánk, hogy Roland milyen XXX-es filmekbe rakná be még a Tomit, azt inkább hagyjuk.
2: Én semmilyenben.
0: Semmilyen állisztam.
2: Volt ilyen gondolatom, hát jó, pont a Tomi kapcsán.
0: Láttam már, hogy milyen dallal megyünk tovább. Jó, akkor én pénteken reggel 6 után nem sokkal, de holnap délután jövök, Roland pedig holnap reggel is itt lesz. Legyen szép a napotok, és hallgassátok a Forrás Rádiót.
2: Buenos morgen.
0: Sziasztok.
3: Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morget, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

Soha többé nem látok a klubba. Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kusavrúsok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna. Massza meg a propaganda. Mi a f*** csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni állnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak, razziák.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok, segédápolókat képez az STE a Nő az Esély programban. Mese délután lesz Esztergomban, két meteorra is érkezik július utolsó éjszakáján. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Segédápolókat képez a Szegedi Tudományegyetem a Nő az Esély a közszolgáltatásokban pályázati program keretében. A kezdeményezésnek köszönhetően 36 hátrányos helyzetű álláskereső térhet vissza a munkavilágába, tájékoztatta a Felsőoktatási Intézmény Közkapcsolati Igazgatósága az MTI-t. A támogatott foglalkoztatás különösen azok számára jelent lehetőséget, akik hosszabb ideje inaktívak vagy tartósan munkanélküliek és nem rendelkeznek érettségivel. A programban bevont emberek nem csak munkatapasztalatot szereznek, hanem részt vesznek az 1350 órás általános ápolási és egészségügyi asszisztens képzésben is. A képzés sikeres elvégzésével piacképes szakképesítést szereznek, amely javítja a résztvevők munkaerőpiaci esélyeit. A projekt fontos eleme, hogy a 16 hónapos támogatott időszakot követően is biztosítja a továbbfoglalkoztatás lehetőségét, ezáltal elősegítve a stabil és fenntartható foglalkoztatást, áll a közleményben. Folytatódik Oroszlányban a nyáresti filmvetítések programsorozat. A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpad a mozivásznat kap, a parkoló pedig nézőtérré alakul, ahová mindenkit szeretettel várnak a Mamma Mia című filmre július 24-én 21 órától. Rossz idő esetén a vetítést a Könyvtár színház termében tartják, korlátozott számú nézőnek, a rendezvény ingyenás. Mese délután lesz július 25-én Esztergomban, élő meseolvasásra várják a gyerekeket és szüleiket 3 és 4 éves kortól. A program 17 óra 30-kor kezdődik a Mesekuckó játszótéren, a részvétel ingyenás. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák. Óránként 10-15 hullócsillag felvillanása várható az égbolton, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló kedden az MTI-vel. A közlemény szerint a meteorrajok észleléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra, a jelenség fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, napos idő lesz, csapadékot vármegyénkben nem jósolnak, 22 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Sziasztok, de azért megnyugodtam, hogy ez még nem a tél. Hello, buenos morgen, ki koktélbel köszön. Indítom a 4 órásat. Kevés duma, jó sok zene, mindezt Tamással egészen 2 óráig lehetünk együtt. Disco Lines mindjárt, itt lesz Dr. Béres, a 99 Souls, egy klasszikja, no meg Dana Heat, és a Hill Hill Hill, rádiózvel.

a Disco Lice és Teenage újdonsággal jelentkeztem, ez volt a No Blue Boys. Sziasztok, szép napot mindenkinek, már a koktélt hallgatjátok 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével és persze Tamással. Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége a szórakozásuknak. Gyökösi Endrének köszi a mai napi koktélos bölcsességet, tegyétek a memóriába, kell akkor pedig persze vegyétek elő. Jön a Bulvár Csonkor is a következő fél órában, terítékre kerül a Rudimentál. Előtt azonban még sok-sok jó dal előttünk. Alex Kenji az újdonsággal, jön Bob Sinclair is a nagy klasszikkal. Tate McRee pedig most kezdi a blokkot, csak slágerek közt.

Tudjátok persze, hogy Alex Kenji a Bambolé volt a tiétek az idejéből érkezett ez a koktél. Kevés dumával, jó sok zenével és Tamással köszönöm, hogy velem tartasz. Érkezek majd a névnaposok a következő órában, no meg autózunk is egy kicsit, ha már ugye kalendárium. Maximálisan 26 fokkal fogtok ma találkozni, eleinte felhős, napos, később általában inkább naposabb időszakokkal. Csapadék? Nem lesz, úgyhogy locsolásra fel! No és Bulvár Csokorra is nem sokára a Rudimentál, addig David Vett a Teddy Swimszer és Tonszendájjal, itt lesz Rita Ora. No meg John Newman a kereskedelmi szünet után robban a Waiting for a Lifetime. Mutattam ám!

0: ország legismertebb DJ-ivel. Szecsei, Náksi, Budai és még sokan mások. Saturday Live Session. A Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform iroda tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom határtalanul jó.
3: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzas@staber.hu e-mail címre. Feladataid közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése,

0: Kft. Tatabányavájár közkettő.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

üzemmód bekapcsolva. Napsütés, haverok, nevetés, forrásrádió. Buliszt velünk végig a nyarat.

Rudimental és Kellyt közös All I Know volt a tiéd 2 évvel ezelőttről hoztam. Koktél 4 órában itt a Forrás Rádióban. Ez az a műsor, amivel a munka legnehezebb részét próbálom átlendíteni. Hát, hogy kisebb vagy nagyobb sikerrel, remélem, hogy inkább nagyobbal. Bulvár Csokor, benne pedig a Rudimental. A brit drum and bass királyairól beszélek. Alig néhány hete hatalmasat robbantottak a londoni Kaleidoszkóp Fesztivál kiemelt fellépőjeként, miközben a friss hírek szerint legújabb Love You More című dalukkal és nyári turnéjukkal tarolják le a slágerlistákat és a színpadokat. A rossz nyelvek szerint a srácok annyira túlpörögték a londoni éjszakát a múltkori fesztivál után, hogy Pierce és Locksmith alig találtak vissza a stúdióba, de hát ugye ismerjük őket, a vérükben van a buli. No, úgy érzem, nincs megállás, dübörög a nyár a Rudimental tagjainak is, és hogy mi a helyzet a Maroon 5-val? Na ezt mindjárt megtudjátok, itt lesz Alessio Army from Hurennel, Elliot Junior is énekel, rappel, meg ilyesmi Azaria mellett, elsőként pedig a Maroon 5, csak slágerek közdobom, de itt az on-á!

0: Ja, a Spectrum volt a tiétek, ezzel zártam az első órát a koktélban, de 4 órás nyugi van még előttünk, 3. Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással, jön Andi a legfrissebbekkel, aztán robogunk Olivia Dean aktuális durranásával. Ilyen lesz a So Easy!
1: Pörgés. Jöjjön valami lazább! Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással! Sok zene, kevés duma! Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt, akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
4: Medence Parti, pontot parti a Gyémántban. Július 23-án este egyetemi pontváró partira várunk a Gyémánt fürdő strandján. Ami garantált, a hullámmedencéből figyelheted az óriás LED kivetítőn az egyetemi pont határokat, az élménymedencében 3 DJ-vel bulizhatsz, DJ Bóli, Bréda,

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, üdvözlöm Önöket! A rendőrség újabb kontingensekkel támogatja Bulgária és Szerbia határőrizetét. 10 éves vasúti fejlesztési program indul megközelítőleg 3500 milliárd forintból. A Tatabányáról Budapestre utazókat augusztusban is érintik a vasúti menetrendi változások. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részletek. A magyar rendőrség újabb kontingensekkel támogatja Bulgária és Szerbia határőrizeti feladatainak ellátását, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a Bulgáriába induló 19. valamint a Szerbiába vezényelt 44. magyar rendőri kontingens tagjai a mai napon indulnak útnak Budapestről. A misszió során Magyarország 2 fővel támogatja Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a Bulgáriába induló 19. valamint a Szerbiába vezényelt 44. magyar rendőri kontingens tagjai a mai napon indulnak útnak Budapestről. A misszió során Magyarország 2 fővel támogatja Bulgária, valamint egy 15 fős rendőr.

0: sajtótájékoztatón. A miniszterelnök hangsúlyozta, a program célja, hogy jelentősen csökkenjen a vasúti járművek átlag életkora, gyorsabbá váljon a fővonali közlekedés, bővüljön a villamosított hálózat aránya, megbízhatóbb legyen a regionális vasúti közlekedés és korszerű utasközpontú szolgáltatás jöjjön létre. A program 6 egymásra épülő fejlesztési irány mentén fog megvalósulni. Ezek a pontok a versenyképes eljutás minden megyeszékhelyre, a megbízható regionális hálózat, az erős elővárosi vasút létrehozása, a partnerség Budapesttel, a vasúti áruszállítás fejlesztése és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, melynek része a régiós együttműködés erősítése, ismertette a miniszterelnök. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt az elmúlt hónapokban már több alkalommal is módosult a Tatabányáról Budapestre közlekedő vonatok menetrendje, írja a város közösségi oldala. A változások július 27-től augusztus 30-áig ismét érintik a Tatabányán is megálló távolsági és nemzetközi járatokat. További változásra kell készülni augusztus 5-éről 6-ára, 6-ról 7-ére, valamint 8-ról 9-ére virradó éjszaka is. Ezeken a napokon egy késő esti Railjet Express helyett Budapest-Kelenföld és Budapest-Keleti között MÁV busz közlekedik. A pótlóbuszon a vasúti menetjegyek érvényesek, kerékpár szállítás és csoportok együttes elhelyezése azonban nem biztosítható. A tatabányai indulási és érkezési időpontok is módosulhatnak, ezért indulás előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni a kiválasztott járatot a MÁV plusz alkalmazásban vagy a MÁV csoport menetrendi felületén. Júliusban minden pénteken 18 órától különleges irodalmi és zenei estekkel várja az érdeklődőket a Jókai Mór városi könyvtár hangulatos udvarán Komáromban. A programsorozat során komáromi hölgyek osztják meg a közönséggel kedvenc regényeik legszebb részleteit, amelyeket élő zenei kíséret tesz még emlékezetesebbé. A következő alkalommal július 24-én pénteken 18 órától Szinak Evelin olvas fel, akit Budai Marci kísér.
1: Időjárás.
0: Ma változóan felhős, napos idő lesz, csapadékot vármegyénkben nem jósolnak, 22 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Mindig áll egészen kettőig. Kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. Ez a koktél. Hello, hello. Ebben az órában is hozok bulvár csokrok, benne pedig Buraki Eter. Na meg előtte ránézünk picit a kalendáriumra. Addig legjobbjaink Mark Embar, itt lesz Tom Enzi, Will I Am. No meg Olivia Dean, kezd már is a So Easy. Rádiózz velem!

Arkane Bar, és persze, hogy a Closet to Me tavalyi évbe hoztam nektek. Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége a szórakozásuknak. Ez a mai napi koktélos bölcsességem, az önmagunkon való nevetés képessége ugye az önbizalom és a belső béke jele, hiszen ha képesek vagyunk meglátni a humoros oldalát a hibáinknak, már pedig ugye van mindenkinek, nekem is bőven, hát akkor kevésbé vesszük komolyan az élet nehézségeit. A koktélos bölcsesség szólt itt a koktélban. Gyökösi Endre, köszi. Kevés duma, jó sok zene, Indes Tamással. Egészen 2 óráig lehetünk együtt. Ebben az órában is kapsz bulvár csokrot, benne a török-holland slágergyáros Burak Eter. Előtte mindenképpen ránézek a kalendáriumra. Névnapos, figyú, te is jössz majd. És persze autózunk, mint ahogy emlegettem. Addig a Foster the People. Itt lesz Mary Frozen, meg a Rózsa Magdél Lotfi Begivel. Ami már baromira kéne, egy nyári zápor. Sőt, több is. Hozom csak slágerek.

0: nem tudsz dönteni, mit hallgass. Mi már eldöntöttük helyette. Forrás Rádió, mindig veled.
1: Túl vagyok rajta, de néha visszamennék. Nem volt az úgy jó, soha alig van.

Sok lány megforult közben az ágyamban, de én egyiknek sem hazudtam. Mondtam, hogy nem lesz ebből szerelem, sem most, se később nem is keresem. És mérgeztem, mérgeztem a testet, mások mikor feküdtek, én keltem. Rengeteg sok csókot elég értem, a reggelekre volt, hogy alig értem. Sok idő eltelt végig egyedül, hosszú volt és mégis elrepül. Azt mondják, meg kell élni hamarabb, de közben

Nos, ha igen, akkor csatlakozzatok az iménti dalhoz, Pálya lesz a Sleppel és Manuellel. Hát persze, hogy a rossz esték pörgött itt a forráson. Koktél, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással, no meg bulvár csokorral. Ahogy ígértem, a török-holland sláger gyáros DJ lesz itt veletek. Teljesen új szintre emelte a turnézást. Az elmúlt hetekben elindította a vadonatúj elképesztő szimfonikus koncert sorozatát, ahol az elektronikus ütemeket opera áriákkal és a La Casa de Papel sztárjával vegyíti az antik görög amfiteátrumokban. Ki az a sztár? Hát persze, hogy Cecilia Král, a nagy pénzrablásban tőle kaptuk a dalt. A bennfentesek pedig már azt rebesgetik, hogy a korábban a stratoszférában is DJ-szettet pörgető sztár, igen, ez komoly, keresetek rá, nyugodtan, a világűrben DJ-zett. Szóval ő szeptembertől az Egyesült Államok felé veszi az irányt, New Yorkot, Los Angeles-t is letarolja a One Day in Space turnéjával. Nos, a stúdiós pletykák szerint a komoly zenei producerek először fogták a fejüket az ötlet hallatán, de a jegyeladások és a tomboló tömeg alapján Buraknak megint igaza lett. A fúzió, hát persze, hogy zseniálisan működik. És működik az is, amit mindjárt hozok. Egy kis péntek éjszakai csavargás. Na, Kaiser itt lesz a Hideaway-jel, jön Felix Kártál, elsőként pedig Burak Yeter, ha már benne volt abban a bizonyos bulvárcsokorban, csak slágerek közt, itt a Friday Night.

97.8-on, Komáromból az FM 90,5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: Brian Adams közös zárta a második órát a Koktélban Tonight in Babylon címmel, még akkor is, hogyha hülye baromi szél van, akkor is szól a Koktél, látjátok? 4 órában kevés duma, jó sok zene, Andi a legfrissebbekkel, aztán ha már sok zene, jön a Disturbed és a The Sound of Silence!
1: Elhozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolok nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Anna, csak állunk itt és állunk. Miért?
3: Tervezek.
2: De mit?
3: Egy kis fürdőszoba felújítást, Laci.
2: És hol szerezzük be a dolgokat?
3: Hogy érted azt, hogy hol, Laci? Hát természetesen a Mercury Marketben. Utána néztem, óriási a választék csaptelepekből és szaniterekből. Mindenki találott valamit magának.
2: Már megint, Anna?
3: Laci, az élet változásokkal teli.
4: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék. Rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Nyár, napsütés, élmények, irány, Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép napot kívánok! Ideiglenes rendőrös működik Magyaródon a Forma 1 ideje alatt. Egyre vonzóbb a Kolozsvári Egyetem a magyarországi diákok számára. 3 napon át a jazzé lesz a főszerep Esztergomban. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a déli hír összefoglalót. Ideiglenes rendőrösöt alakítanak ki Magyaródon a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíj idejére. A verseny biztosításában lovas, kutyás és motoros rendőrök is részt vesznek, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság kedden a polisz.hu oldalon. A rendőrség a térség forgalmát, annak változásait a minél gyorsabb reagálás érdekében a légtérből is folyamatosan figyeli majd, de a pálya felé vezető utakon is segítik az autósokat. A pálya mellett kialakított ideiglenes rendőrösön 24 órás szolgálatot látnak el a rendőrök. A rendőrség azt kéri, hogy mindenki figyelje a kihelyezett táblákat és tartsa be az iránymutatásokat. A parkolókban hagyott járműveket mindig zárják be, az ablakokat húzzák fel, az utastérben látható helyen ne hagyjanak őrizetlenül semmilyen értéket. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a szabálytalanul parkoló autókat elszállítják. Egyre vonzóbb a kolozsvári Babesbólyai Tudományegyetem a magyarországi diákok számára. Idén több mint 200-an jelentkeztek, legtöbbjük alapképzésre felvételizett és a pszichológia szakot választotta, jelentette be Markó Bálint rektor helyettes, a magyar tagozat vezetője kedden sajtótájékoztatón Kolozsváron. A rektor helyettes szerint az anyaországi jelentkezők száma a korábbi évekhez viszonyítva enyhe növekedést mutat, az érdeklődési területük is bővülni látszik, a továbbra is favorit pszichológia mellett. Bálint rektor helyettes, a magyar tagozat vezetője kedden sajtótájékoztatón Kolozsváron. A rektor helyettes szerint az anyaországi jelentkezők száma a korábbi évekhez viszonyítva enyhe növekedést mutat, az érdeklődési területük is bővülni látszik, a továbbra is favorit pszichológia mellett közgazdaság, színház

0: Kör udvara ad otthont a 9. sárkány szelidítő jazznapoknak, ahol a hazai jazz élet kiváló előadói, különleges formációi és változatos koncertprogramjai várják a közönséget. A július 24-i pénteki nap ingyenás.
1: Időjárás.
0: Ma zömében napos idő lesz, de időnként megjelenhetnek majd a felhők is az égen. Csapadékra nem kell számítani, 22 és 25 fok között ingadozik a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Paul Russell. Na, érkezik a bulvár csokorban, csak gondoltam így hirtelen szólok, hogy hát ha megijedsz, nem? Nem sikerült? Bocsánat. Oké, akkor majd erőteljesebben fogom. Koktél 4 órában, Buenos Morgan visszatekintővel nem sokára, na meg a már emlegetett bulvár csokorral. Addig pedig DJ Rebel, Dash, Marina and the Diamonds, és

A dal eredetét 1992-ben keresétek. Charles és Eddie, meg a What a Lie to You így szólt akkor, csak ugye akkor még olyan lágy R&B, soul stílusú popdal volt. Itt pedig már kicsit keményebben DJ Rebel-től hoztam. Ez volt a Lie to You, csak slágerek közt repült, Cocktail 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással, boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége a szórakozásuknak. Gyökösi Endre köszi a mai napi koktélos bölcsességet, református lelkész volt, pszichológus, író és költő. Buenos Morgan visszatekintő érkezik a következő fél órában, a férfiak hibáit ecseteli majd Andi, sőt Ádi spórolós haverja is szóba kerül. Előtte viszont tudti, hogy Paul Russell-el randizol, nem csak énekelni fog az úr, hanem a bulvár csokorban ő szerepel. Addig Szelvetűvel közös dala, jön a Panic at the Disco nagy klasszikja, itt pedig a Topic és E7-es közös hozom már is. A Better Day, négy a dal, csak slágerek közt kapod.

Evecina, persze, hogy a Dead Girl volt a tiétek. Ígértem, hát hogy ne? Hát persze, hogy hoztam. Négy órában kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. És tartsa a Bullard Csokorral is. A Limbu Tank című gigas lágerrel robban az úr. Mármint, hogy Paul Russell az idén sem hűti le a kedélyeket. A Los Angeles-i fenegyerek a tavaszi sikert aratott Miracle Mile EP-je után a hetekben bemutatta a legújabb Last Thing I Do című vizuális anyagát, amellyel végleg bevetonozta magát az idei nyár Feel Good himnuszainak trónjára. A legújabb hírek szerint pedig a srác a nyár hátra lévő részében sem pihen, és a háttérben már egy teljes értékű nagy lemezen ügyködik, ami állítólag még az eddigieknél is pimaszabbul ötvözi majd a hip-hopot a retro R&B-vel. Én azt nagyon fogom szeretni, az már biztos. Sőt, nagyon szeretem a Buenos Morgan visszatekintőt is, hozom nem sokára. Előtte Matuma Enrique Iglesias-szel, Lizzo, Doja Cattel és Ray-jel, Mobinóta is jön, a Black Eyed Peas pedig Anitával is.

0: Matua, Erika Iglesias és persze Cashions, az I Don't Wanna Dance With You volt a tiétek. 8 évvel ezelőttről hoztam. Koktél, 4 órában kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással, és ha már 4 óra, 4 órás az előttem lévő műsor is, a Buenos Morgan 6 és 10 között ébredtek az ébresztő műsorunkkal. Ádám és Roland benne, no meg a hírszerkesztő csajok, ma éppen Andi, aki ecsetelte azt, hogy milyen hibái vannak a férfiaknak. Na nem azért, mintha neki nem lenne, ugye? No és itt van Ádi is, akinek a spórolós haverja is szóba kerül. Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Andi, egyetértesz?
3: Igen, egyébként.
2: Jó, mielőtt elkezdjük mondani a szempontokat, mondjál te is egyet, jó?
3: Mondjuk én is
2: egyet. Van bármi, amit mi kihagytunk, és elmondanál a férfi hátsókról?
4: mi az a pasi típus, vagy mi az a vonás egy pasiban, ami téged nagyon taszít?
3: Hát én az anyuci kisfiú típustól nagyon ki vagyok. Nekem az red flag, hogyha bármi olyasmit hallok, akkor én ott nekem vége van, kész.
4: De hogy az anyuci nélkül is, tehát ha már eleve ilyen tutyimutyi, ilyen bizonytalan.
3: Igen, az is. A tutyimutyiak, azt sem szeretem. Sajnos. Bocsánat, elnézést kérek mindenkitől.
2: Minden tutyimutyitól, de azok úgysem ennek ellened, mert tutyimutyik. Azok most nem fognak emiatt felháborodni, mert megkérdezik anyukájukat, és
3: nem feltétlenül, mert valamikor ott beül ki, hogy volt egyszer egy ilyen esetem. Nem mesélem el.
2: Nem kell akarom. Névvel.
3: Nem, akkor se, mert úgyis tudni fogja, hogy kiről beszélek, de volt egy ilyen esetem, amikor így volt egy ilyen sztori, és ahogy így kimondta ezt az egész történetet, így ültem, és mondta, hogy jó, köszönjük szépen.
2: És mi a helyzet a filérasszókkal? Mert nekem van egy ismerősöm, aki ilyen nagyon-nagyon gazdag, tehát egy nagyon tehetős csávó, és hát ez a tipikus eset, tudod, hogy így megfogja a forintot, hogy tudjon spórolni. És például egy nagy sztori vele kapcsolatban, amikor úgy ment moziba, hogy otthonról vitt popcornt a csajnak, hogy ne kelljen ott megvenni. Hogy milyen drága a Cinema City-ben. És tényleg milliómosok, tehát hogy ott azért van pénz. A másik nagy kedvencem, amikor az étteremben kikérte a csapvizet, és volt az asztal alatt boleropor.
3: Úristen.
2: Ezzel mi van?
4: Hosszatában
3: spórol. Ez nagyon gáz.
4: Én az egyik legfontosabb ilyen érték, vagy egy gondolkodás volt, nem is tudom minek nevezzem, amit próbálok például a Dávidnak továbbadni, hogy egy férfi legyen nagyvonalú. Ez minden téren, tehát hogy anyagi téren is, viselkedés téren, minden téren, tehát hogy fú, az ilyentől meneküljetek, csajok, tényleg.
3: Szörnyű, amúgy vicces magasztott ez a jelenet.
2: Megöködni, nem, hogy narancsosat vagy mállásat
3: kérsz. Kérsz egy bolerót, ami vizet csak vizetbe, tehát ugye...
2: Figyelj, vegyünk már egy popor.
4: Vegyünk!
3: Hoztam!
2: Na, ha sorosan eszed még meleg.
4: Valamelyik ilyen nagy üzletnek a saját márkását tudod, mert az olcsó.
2: Persze, nyilván.
3: De az még kevésbé gáz szerintem, mint a bolerós por az
2: étteremben. Igen, az alja.
3: Az, igen.
2: És az gáz, hogyha én nem, nyilván nem spórolásból, csak tudod az éttermekben, amikor így mondom, hogy sok tejföld, sok sajtot, és ők nem úgy értelmezik a dolgot, hogyha van nálam ott egy kis reszelő, és előveszem a trapistát, és még ráküldök az olasz étteremben egy kicsit.
4: De szigorúan az asztal alatt, azért tekintettel vagy rájuk.
2: Ennyit látsz.
3: Na hát az... Akkor inkább vedd elő a kis sajtrezelődet.
4: Elnézést, tudom, mit csinál? Teszelek, de mindjárt jó.
2: Egy pillanat, parmezános résznél vagyok. Na, jó, azt hiszem, hogy
4: és
2: akkor...
4: És nagy lyukó vagy kis zsúgy? Na, mint a reszelő.
2: Nem az uborkagyalunk, belegondolni is lett. Oké, szerintem a fontosokat mondtunk.
1: Buenos Morgan, minden hét.

29 éves Tim Kamrád az imént, alias Kamrád, ő zárta a harmadik órát a koktélban, a Bimány volt a tiétek. 4 órában kevés Duma, jó sok zene és Tamás, köszi, hogy itt vagy, Kitty jön már is a legfrissebbekkel, aztán az utolsó órát is megnyitom ám, a Blondish és Steve Arbleton durranással, ilyen lesz a Never One.

0: Night Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzas@tber.hu e-mail címre. Feladataid közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek, berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 ezer forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva. Szép napot kívánok! Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Heimpál Gyermekkórház. Teásdobozokban érkezett kábítószer Tájföldről. Mediterrán barátfókát láthattak egy szigetnél. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet a Facebookon. A 30-40 perces tematikus beszélgetések során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. Az intézet tájékoztatása szerint az új hiánypótló Heim online rendelés című sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek, és az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseit a kórház szakembereinek. A kezdeményezés célja, hogy a családok a hosszú várakozás és bizonytalan internetes keresgélés helyett hiteles, szakmailag megbízható információhoz jussanak közvetlenül a gyermekgyógyászati ellátásban dolgozó szakemberektől. Több mint 10 kg kábítószert foglalt le a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda. Az illegális áru postai csomagokban, teásdobozokban érkezett Tájföldről két magyar férfit letartóztattak. Azt közölték szerdán a polisz.hu oldalon, hogy a székesfehérvári osztályuk indított eljárást kábítószerkereskedelem miatt, miután a Nemzeti Adó és Vámhivatal repülőtéri igazgatósága jelzett egy gyanús postai küldemény miatt. Az eljárás tovább folyik annak érdekében, hogy a nyomozó kiterítsék, pontosan kitől származott a kábítószer, és mi volt a dílerek végcélja, áll a közleményben. Ritka és különleges tengeri állat bukkanhatott fel az Adria észak-dalmáciai részén, a horvátországi Paszman szigetének keleti partjainál. Egy szemtanú szerint a hétvégén egy mintegy 2 méter hosszú szürke mediterrán barátfókát látott. A szakemberek egyelőre nem tudták megerősíteni, hogy valóban a világ egyik legritkább fókafajáról van ez szó, ezért arra kérték a térségben hajózókat és fürdőzőket, hogy minden újabb észlelést jelezzenek. A mediterrán barátfóka egykor gyakori lakója volt az adriai tengernek, mára azonban szinte teljesen eltűnt a horvát partokról. A mediterrán barátfóka a világ egyik legveszélyeztetettebb tengeri emlőse. A kifejlett állatok hossza elérheti a 2,7 métert, tömegük rendszerint 240-300 kg, a nagyobb hímek azonban akár 400 kg-ot is nyomhatnak. A horvát nép nyelvben tengeri embernek, tengeri medvének és tengeri barátnak is nevezett állat főként halakkal, polipokkal és rákférékkel táplálkozik. A vöröskereszt 40-300 kg, a nagyobb hímek azonban akár 400 kg-ot is nyomhatnak. A horvát nép nyelvben tengeri embernek, tengeri medvének és tengeri barátnak is nevezett állat főként halakkal, polipokkal és rákférékkel táplálkozik. A Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei

0: szél 24 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Gondolom az ebédem már túl. Ha igen, akkor mehet a büfi, ha pedig még nem, akkor jó étvágyat előre. Bulvár Csokor, Trémi meg Kolyjal tuti, hogy érkezik. Ez a koktél 4 órában Kevés Duma, jó sok zene, Noé és Tamás. Mindjárt Kygo, itt lesz Moonshine és Bandana. Jön a Madhouse, a Blondish és Steve Alpeton közös pedig most indul. Never Walk Alone, rádiózz velem!

sok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled!

lebegve Avicii előtt. Kygo és Dan Timinski az imént a Heaven on Your Mind volt a tiéd. Egy újdonság a Forrás színpadán. Koktél 4 órában kevés duma, jó sok zene és Tamás. Ez az utolsó, már mint az óra. Benne pedig Bulvár Csokor, persze. Trémi McCoy a terítéken rövidesen. És ma utoljára a koktélos bölcsesség. Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak. Gyökösi Endre, köszi. Remélem a memóriába elraktad. Aztán, ha kell, akkor hopp, vedd elő. Én a dalainkkal teszek így. Mindjárt a 5 Seconds of Summer, itt lesz Lady Gaga Deutsche-val, a vadonatúj ördögös Prádás film betétdala. Runaway. Elsőként pedig Azalia és Young Fly a tavalyi évből.

A 5 Seconds of Summer és a Want You Back jó régről. Csak slágerek a nap 24 órájában. Ez a 4 óra pedig arra hivatott, hogy átkísérjen téged a munka legnehezebb részén. Kiváló dalokkal, kevés dumával, és persze Bulvár Csókorral rövidesen érkezik. Hírem van az M1-esről, burkolati jelfestés miatt lezárták a Hegyesalom felé vezető oldalon a 158-as kilométernél található Lajta pihenő lehajtóágát, így a pihenő ideiglenesen nem megközelíthető. Na ez a helyzet az 54-es kilométernél lévő harkályos pihenőhelynél is, a bővítési munkák idejére mindkét oldalon le van zárva. 0620-978-9785-ös a számom, ha van infód, dob, mindenképpen továbbítom, oké? A Bulvár Csokrot és Trévi McCoy rövidesen, addig Kashmir, Tate McRae, Taylor Swift, és szia! A Gimme Love nagy durranás volt, ugye? Kereken 3 évvel ezelőtt. Hozom is, a kereskedelmi szünet után érkezik, mutatom!

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Anna, csak állunk itt és állunk. Miért?
3: Tervezek.
2: De mit?
3: Egy kis fürdőszoba felújítást, Laci.
2: És hol szerezzük be a dolgokat?
3: Hogy érted azt, hogy hol, Laci? Hát természetesen a Mercury Marketben. Utána néztem, óriási a választék csaptelepekből és szaniterekből. Mindenki talál ott valamit magának.
2: Már megint, Anna?
3: Laci, az élet változásokkal teli.
4: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék. Rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
6: Mindenki hallja.
5: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
6: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Kashmir és a Wild Ride tavalyi évből érkezett Cocktail 4 órában Tomással. Ez az óra még tudja miénk, aztán nem sokára itt a búcsú ideje is. Most viszont, ahogy ígértem, a Bulvár Csokrot, benne pedig Trévi McCoyt kapod. A 44 éves frontember nemrég sokkolta a rajongókat, amikor bejelentette, hogy a csapat, mármint a Gym Class Zeros 14 évnyi szünet után végre ledobja a következő nagylemezét. A visszatérés előszeleként ráadásul alig néhány hete jelent meg a vadonatúj, dögös ritmusú daluk a Universal Lounge. A benfentesek szerint Trévi a stúdióban pont olyan energikus, mint régen. Ráadásul egy podcastben nyíltan mesélt arról is, hogyan sikerült teljesen letenni a függőségeit, és hogyan talált újra önmagára a zenében. Nos, elő a régi kapucnis pulcsikkal és a deszkás cipőkkel, mert a nosztalgia idén-nyáron és ősszel maximális fordulatszámon pörög majd tovább, már ami Trévi McCoyt és a Gym Class Heroes-t illeti. Na ő is mindjárt itt lesz Siri, James Blunt-tal, Deniz Orsova Irenivel énekli, hogy hányadik, hát hányadik, mit tudom én, elsőként

0: DJ Tonka 2016-ból szállítottam a She Knows You-t. Ez volt az utolsó dal ebben az órában. Ma is persze magában a koktélban is, úgyhogy megköszönöm már a megtisztelő figyelmed az előző 4 órában. 10-től mostanáig a 4 órás magazin műsort kevés dumával, jó sok zenével hallottad és Tamással. Fogod holnap is, érkezem 10 órakor. Addig tedd el a poharaddal, akkor vedd elő és gyere szomjasan. A folytatás Bálint Lackót hozzá el neked. 2-től egészen 6 óráig a délutáni csúcs, az utak hírei és persze sok jó zene, no meg Tamás majd 6-tól. Jön a Forrás Charter, ugyanis érkezem a hazai kedvencekkel, utána pedig Spider Ghost 2 óráját kapod meg. Az lesz a Light Session. Na, ciao mindenkinek, sziasztok, kellemes délutánt, a Stick Figure-el az Angels Album mi érkezik. Én pedig holnap győzök!
1: Nem elfogy az energiád. Mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! Meghaladta a 2400 forintot a fizikai dolgozók átlagos órabére idén a második negyedévben. Világháborús bomba és 100 éves hajóroncs került elő az Apadó-Duna horvátországi szakaszán. Ideiglenes változás lesz a NAV ablakok nyitvatartásában. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. A fizikai munkát végző szak és betanított munkások átlagos bruttó órabére 2430 forint volt a második negyedévben, ami 8,5%-kal haladta meg az előző év azonos időszakában mért 2240 forintos szintet, közölték az MTI-vel. A munkaerő kölcsönzéssel és közvetítéssel foglalkozó egyik cég csak nem 7000 munkavállaló béradatait dolgozta fel. Földrajzi bontás alapján jelezték, már minden régióban stabilan 2000 forint felett alakul a fizikai átlagórabér szint. Hozzátették, hogy az órabérek átlagos nagysága Közép-Magyarországon és a fővárosban pedig már elérte a 3200 forintos szintet is. A versenyszféra dolgozóinak többségét foglalkoztató KKV szektor számára ez a bérdinamika hatékonyság javulás nélkül ugyanúgy nehezen fenntartható, mint az exportra termelő vállalatoknál, amelyek a forintban felmerülő plusz bérköltségeiket nehezen képesek exportbevételeik csökkenő árfolyam értékéből kigazdálkodni. Nem mindennapi látványt és komoly veszélyeket is felszínre hozott a Duna rendkívül alacsony vízállása Kelet-Horvátországban. Kiskőszeg közelében egy második világháborús légi bombára, délebre Apátinál pedig egy csaknem 100 éve elsüllyedt hajóroncsára bukkantak, derült ki az egyik horvát kereskedelmi televízió riportjából. A Kiskőszeg térségében megtalált 100 kg-os bomba mintegy 50 kg robbanóanyagot tartalmazott. A robbanó szerkezetet a rendőrség biztonságos körülmények között megsemmisítette. Az Apadó folyó Apátinál egy másik jóval látványosabb emléket is feltárt, egy hajóroncsot, amely a helyiek elbeszélése szerint 1937 óta pihen a Duna medrében. Bár a hajó történetét nemzedékek óta ismerik a környéken, a roncs korábban még soha nem látszott ennyire tisztán. A hajózás továbbra is lehetséges a Duna horvátországi szakaszán, a rendkívül alacsony vízállás miatt azonban a szokottnál jóval nagyobb óvatosságra van szükség. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergomber megyei adó és vámigazgatósága közölte, hogy a kisbéri és tatai NAV ablakokban szünetel az ügyfélfogadás július 27-e és augusztus 8-a között. A két hetes szünet alatt személyes ügyintézésre további 4 helyszínen van lehetőség: a Tatabányai Központi Ügyfélszolgálaton, az Esztergomi Kirendeltségen, a Komáromi és az Oroszlányi NAV ablakban. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergom vármegyei adó és vámigazgatósága a közleményben hozzátette, hogy augusztus 10-től a megszokott nyitvatartással várják az ügyfeleket a kisbéri és a tatai NAV ablakokban is. Az adóügyek pedig elektronikusan is intézhetőek.
0: Időjárás.
1: Ma napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben, számottevő csapadék sehol sem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt, sokfelé lehet élénk erős a szél, 24, az adóügyek pedig elektronikusan is intézhetőek.
0: Időjárás.
1: Ma napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben, számottevő csapadék sehol sem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt, sokfelé lehet élénk erős a szél, 24 és 26 fok között alakul a

Délutánt kívánok mindannyiótoknak, ez bizony a Forrás Rádió, benne pedig a délutáni csúcsa, mikrofonnál Bálint Lászlóval, és természetesen a slágerekkel, na meg persze a közlekedési információkkal. Hogyha nektek vannak infóitok a szokásos elérhetőségekre, küldhetitek őket, köszönjük szépen, addig is pedig zenélünk, jön a Stick Figure és az Angels Above Me.

0: Don't Leave Misha Millerrel, és persze Accent-tel itt a Forrás Rádióban. Ti sem menjetek sehova, hiszen a Buenos Morgan egy pillanatával folytatjuk, aztán pedig érkezik Kylie Minogue klasszis a 2002-ből, a Can't Get You Out of My Head.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Jó, de hogy tényleg vannak itt furcsaságok az állatvilágban, és arra gondoltam, hogy egy két percet szálljunk már arra, hogy rakjunk már össze egy legfurcsább állatot. Tehát, hogyha így tulajdonságokat, praktikus tulajdonságokat kéne vegyíteni, akkor milyen állatokat kombozzunk össze, hogy a legcoolabb állatot létrehozzuk a világon. Én rögtön kezdem egyel, én belerakom a kaméleont. Tehát én szeretném azt, hogy tudjon szint váltani.
3: Jó, legyen tőgye, akkor ezt én mondom, így a tehén után.
2: Ezt is kivágom majd.
4: Legyen tőgye, legyen mérge.
2: Legyen tőgye és mérge. Jó, a mérge a tőgyében legyen, legyen. Mi lenne, hogyha lenne?
4: Legyen a tőgyében.
2: Mi lenne, hogyha lenne egy csecs, mondjuk a 6-ból, vagy 8-ból, vagy nem tudom mennyi van.
4: Az hülyén néz ki, inkább akkor 2.
3: Nem, de hogy több
2: csecs van, de valamelyiken teljön, valamelyiken méreg.
4: Ja, igen, mint a, hogy nem tudjuk, hogy melyik karja a polipnak. Igen,
2: csak jó. A gyermekei tudják, hogy melyikben van tej. Jó. Ők genetikailag azt hordozzák, a többiek kockáztatnak, ha szomjaznak.
4: Jó.
2: Jó.
3: Miért gondolod, hogy bárki az állatvilágból neki állna random bekapni ennek az állatnak a csecsét?
2: Hát ha már említetted azokat, akik rácuppantak a tehére, akkor nyilván miért ne?
3: Jó.
2: Oké? Valamivel védenie kell magát, ilyen cápoid legyen. Legyen cápa annyiban, hogy több fogsora van, tehát hogy ilyen legyen nagyon félelmetes a harapása, de legyen gyorsaságban meg valami vadmacska, nem?
3: Uh-huh. Az jó, igen, és legyen neki is ilyen, ez a, milyen, mi ez, ami ott van a...
4: Hártyás, muszóhártyás.
2: Tehát tudjon
4: vízben is tudjon.
2: Sokáig bírja a víz alatt, jó. Nyilván ragadozó, tehát ha menőállatot csinálunk, az ragadozó kell, hogy legyen.
3: Evidens.
2: Még annyi, hogy a külsőben mihez hasonlítson, tehát legyen nagy, mint egy elefánt, legyen magas, mint egy zsiráf, legyen kicsike, mint egy bolha, vagy mi
4: ez? Hát szerintem egy ilyen nagy macskára.
3: Igen, én is azt gondolom.
2: Ilyen macskaid legyen?
3: Igen, egy ilyen nagyobb fajta ti macskaid, az egy nagyobb fajta tigris.
2: Hát akkor így nézzük ki, ami csúcsragadozom?
3: Igen, és milyen színű legyen, még azt nem alkottuk.
2: Flamingo!
4: Tényleg rózsaszín.
2: Nem, de egyébként...
4: A tőgye legyen kék.
2: Színben ugye változik a környezetéhez, mert behoztam a kaméleonból. Tehát szerintem az úgy jó lesz.
4: De a kaméleonnak is van egy alapszíne.
3: Zöld. Tehát legyen neki is valami zöldes, mert az be tud olvadnia. Igen.
2: Szőrös.
4: Zöld szőrös. Szörnyeteg.
3: Zöld szőrös tőgyös.
2: Meg kéne terveztetni.
4: Valami nevet is kéne neki adni.
2: Hogy ne legyen a tőgye a hátán. Csak hogy vigyünk bele még egy csavart.
3: Nem, az hülyén néz neki. Zöld, igen. Szőrös, tölgyös.
2: A háttőgyi harapós? Itt jön a háttőgyi harapós.
3: A háttőgyi, ha híres háttőgyi harapós. Ez jó hangzik.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
3: Medenceparti, pontot parti a Gyémántban. Július 23-án este egyetemi pontváró partira várunk a Gyémánt fürdő strandján. Ami garantált, a hullámmedencéből figyelheted az óriás LED kivetítőn az egyetemi ponthatárokat, az élménymedencében 3 DJ-vel bulizhatsz, DJ Bóli,

0: alapján.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Major Lazer, Busy Signal és a Watch Out for Ace, igazi klasszis itt a Forrás Rádióban, csak slágerek között. Útinform, figyelem autósok, mert hogyha láttok valamit, akkor egyrészt ti magatok is nagyon-nagyon-nagyon jól tudtok segíteni nekünk, és persze köszönjük, ha itt tesztek, de mi is igyekszünk mindenféle információval ellátni benneteket. Egyébként pedig, hát az látszik jelen pillanatban is, hogy Budapest felé szakaszos torlódás, lassulás, Tatai és Tatabánya között tapasztalható elsősorban, egyébként pedig ezeken a terepeken kívül jól járható a pálya, főképpen ugye a terelt sáv. Közlekedés infokat, tehát mi is fogadunk, köszönjük szépen a 0620 978 978-re küldött üziket. Kato és Johnnal folytatjuk, jön a Turn the Lights Off.

Have You Ever Seen the Rain, Outliers, John Fogerty a Forrás Rádióban, csak slágerekkel, és mielőtt még kit jön a hírekkel, még bőven van időnk zenélni. A Szefri Duo klasszisát, a Baja Baját hozom majd mindjárt, mint ahogy egy másik már szintén klasszistak számító, közel 20 éves dalt, Sean Kingston-tól a Milavot, és előtte egy viszonylag újnak számító dal, hiszen 25-ös a Szemüveg a Carson Comától és Jude Law-tól.

0: nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jól jönne 100 000 forint, és szívesen segítenél jobbá tenni a világot? Ha mindkét kérdésre igen a válasz, akkor most jól figyelj! Ha júliusban sikeres alkalmassági vizsgálaton veszel részt, ezt követően pedig 5-ször adsz plazmát a Tatabányai Plazma Centerben, 100 000 forint juttatásra tehetsz szert. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
2: Anna, csak állunk itt és állunk. Miért?
3: Tervezek.
2: De mit?
3: Egy kis fürdőszoba felújítást, Laci.
2: És hol szerezzük be a dolgokat?
3: Hogy érted azt, hogy hol, Laci? Hát természetesen a Mercury Marketben. Utána néztem, óriási a választék csaptelepekből és szaniterekből. Mindenki talál ott valamit magának.
2: Már megint, Anna?
3: Laci, az élet változásokkal teli.
4: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék. Rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítása több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 3 óra előtt, üdvözlöm Önöket! Több ezer diák üdülhet a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Augusztus 31-én dönthet az országgyűlés a Független Közmédia Testület tagjairól. Leköpték Magyar Pétert, a miniszterelnök nem tesz feljelentést. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Idén nyáron és több ezer általános iskolás diák, közöttük egyszülős nagycsaládban nevelkedő és tanodás gyermekek is kikapcsolódhatnak a Balaton déli partján lévő Fonyódligeti Erzsébet táborban. A vakációs táborozás augusztus végéig tart, vasárnaptól péntekig tartó turnusokban, közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint az elmúlt években teljes körűen megújult közvetlen vízparti elhelyezkedésű családias hangulatú táborhelyen a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány állami támogatással biztosít táborozási lehetőséget a gyermekek számára. A táborban az általános iskolásokat jurtasátras jellegű, ugyanakkor korszerű szálláshelyek, felújított és teljesen új közösségi terek, modernizált étterem, új sportpályák, kalandpark és mászófal is várja. Leköpték Magyar Pétert, a miniszterelnök nem tesz feljelentést, jó egészséget kívánt inzultálójának, közölte a kormányzati kommunikáció szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a Baross Gábor vasútfejlesztési terv bemutatójára tartott a kormányfő, amikor a budapesti nyugati pályaudvaron egy járókelő leköpte. Magyar Péter jó egészséget kívánt, majd a sajtótájékoztatón is kitért a történtekre, mondván kormánya minden magyar embert képvisel, és a történtek miatt nem tesz feljelentést, írták. Hozzátették, hogy a miniszterelnök megértést és vigasztalást kérte azoknak, akik a bennük felgyülemlett feszültséget nem tudják levezetni. Várhatóan az augusztus 31-i ülésen dönthet az országgyűlés a Független Közmédia Testület tagjairól, közölte Radnai Márk, az Országgyűlés Művelődési Bizottságának alelnöke a bizottság szerdai ülésén. Radnai Márk a média tanács elnökének és tagjainak megválasztásával kapcsolatban azt mondta, a Művelődési Bizottság nyilvános ülésen hallgatja meg a jelölteket szeptember 16-án, majd javaslatot tesz az országgyűlésnek a jelöltek megválasztására. Július 23-án kiköltözik a Muzsika a kertbe egy kis csavarral Tatabányán, a Tulipános háznál. A Május 1 park melletti hangulatos kertben mindenkit kellemes élőzene, finom falatok és hűsítők várnak majd. 19 órától zenél a Carters Acoustic Duo, 20 órától jam session lesz. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre számíthatunk, amelyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők, az északnyugati szél többfelé élénk marad, a maximumok 24 és 27 fok között alakulnak. Csütörtökön változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar is lehet, majd 24 fok lesz a csúcs.
0: Szám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: És egy újabb óra, fantasztikus kívános lágerekkel. Sziasztok, szép délutánt mindenkinek. A délutáni csúcsot hallgatjátok benne. A mikrofonnál Bálint Lászlóval. Ebben az órában is érdekességekkel, és természetesen továbbra is csak slágerekkel. Medúzával, Ed Sheerannel, Avicii-vel, vagy éppen az ígért Alex Warrennel, mert az ígéret szép, szóval megtartják, úgy jó. Érkezik már is a Passenger. Tartsatok vele! Slágerekkel, Medúzával, Ed Sheerannel, Avicii-vel, vagy éppen az ígért Alex Warrennel, mert az ígéret szép, szóval megtartják, úgy jó. Érkezik már is a Passenger. Tartsatok vele!

0: ez a Forrás Rádió, mindig veled csak slágerekkel. Mi szoktuk mondani, hogy nem a legélesebb kés a fiókban, és hát nem feltétlenül arra gondolunk ilyenkor, hogy mondjuk a kések élessége milyen állapotban van. Ugye, szoktuk ezt mondani finoman másra is. Na de, a lényeg, hogy egy kis szórakoztató, emlékeztető érkezik a ma reggeli Buenos Morgenből.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Üljél már be ide a kocsinkba. Jó, de a helyzet szűrrealitását, illetve a bajnokunk mennyire éles kés a fiókban dolgot tovább hegyezi, hogy ha ellopsz egy kocsit, tegyük azt, meglóksz vele, ittas vagy, belehajtasz egy árokba, és nem tudsz kijönni, akkor segítséget kérsz, hogy segítsenek kivenni a lopott kocsit, vagy elfutsz a francba.
3: Ugye? Tehát azért az így, ezt nem gondolta. Hát mert kellett a szajra, érted? A kocsit nem akarta ott hagyni.
2: Hát mit törött lopott autó? Lopok másikat. De tényleg. Tehát, hogy nem ott hagyod a fenébe ezt az autót?
3: Hát lehet, nem nagyon törte össze. Hát csak belehajtott, aztán nem tudott kijönni.
2: Árkocska.
3: Tessék, árkocska. Igen, árkocska lehet, volt. Egyébként rendben volt úgy. Még az autó, és akkor úgy gondolta, hogy ez még így jó lesz.
2: De látod, mert senkiben nem lehet megbízni. Tehát azt hiszed, hogy jó szándékkal jönnek neked segíteni.
3: Ez kiderül, hogy rendőr.
2: Erre a vesztedet akarják.
4: Ezért nem kell segítséget kérni. Hagyd ott a francba az autót.
2: Hagyd a francba, azt hold meg, nem tudom. Vigyed belőle, ami mozdítható, azt menj el azzal. Tényleg? Hát ez nem egy lángelme a barátunk.
3: Viszont figyelj, erre azt gondolom, hogy maguk a rendőrök, azok életük végéig emlékezni fognak, és szerintem a kedvenc szolgálati sztoriukként fogják mesélni.
2: Ez nem az a csávó, aki tegnap a cicával tört be a bankba? Minden esetre nekem a top sztorikat még mindig az ékszertolvaj viszi, aki beugrott a Dunába, hogy elúszon a rendőrök elől, és fél méterrel a parttól az árral szembe úszott egy helyben, úgyhogy ott álltak a rendőrök, és ezt idehozták.
3: Ahogy ott vergődött. Kellene egy ilyen toplistát összehozni, tudod, a legvénább magyar bűnözők. Én a rendőrség helyében ezeket összeírnám, és valamikor évvége felé, így karácsony közeletével megszavaztatnám az olvasókkal Facebookon.
2: Hát figyelj, itt azt tudom elképzelni, hogy hősünk tényleg annyira nem volt beszámítható állapotban, hogy fogalma nem volt, hol van. Tehát, hogy azt nem tudta, hogy merre mennyi. Tehát lehet, hogy nagyon részeg volt. Ezt tudom elképzelni, azt tudom elképzelni, hogy úgy esett be az árokba, hogy nem tudott kiszállni, és amikor jöttek idézőjelben segíteni, akkor ők tessékelték ki a kocsiból. Azt is el tudom képzelni, de akkor is miért nem szöknek meg? És a nagy kérdés, amit ti tettetek fel, hogy mi a rosszabbért nem intézkedtek egyből. Lehet, hogy várták, hogy majd még valami. Van ilyen nyomozós húzás, hogy várod, hogy még valamit majd bevall, tehát nem adod ki a kártyádat, hanem eljátszod, hogy te cinkos társ vagy. Aha, ezt is loptad, loptál mást is? Lehet, hogy próbáltak vele beszélgetni és kihúzni belőle még a múltkori tejbolt rablását.
3: Hát, beépültek gyakorlatilag az egyszemélyes bűnözői hálózatba.
2: Hát ezt tudom elképzelni, mert amúgy miért nem kapod el?
3: Nem, hát figyelj, szerintem eljátszották. Beleadták magukat a történetbe, jó, akkor hívunk segítséget, azt közben a kollégákat hívták, hát akkor ők már tudták nyilván, hogy el fogják kapni. Nézd, egyébként mondom, szerintem annyira arra koncentrált a csávó, hogy ezt az autót onnan el akarja vinni, mindegy, hogy milyen formában. Van segítség, jó, hát ha megpróbálom őket beavatni, hát
2: de beavatod, tehát hagy tolvaj, vagy elmondod?
4: Ja, de most ez is, tehát hogy jó, mondjuk itt az van, hogy ittas volt, szóval lehet, hogy az is közre játszott nála, hogy ennyire őszinte volt, de hogy én biztos nem mondtam volna el, hogy amúgy lopott.
2: Én még a végén felrövök, hogy és a hullát a csomagtartóban még észre se vették.
4: Ja.
2: Hát, tényleg ez jelzik meg ebből a sztoriból.
3: Hát az lehetett a csávó fejében szerintem, hogy hát mekkora esély van rá, hogy rendőrök, mint az egyik haverom, aki egyszer nem állt meg egy stop táblánál korán, mert egy autó jött mögötte, látta, hogy jön ott egy autó, hát most mekkora esély van rá, hogy rendőrök. Azok voltak.
1: Buenos Morgan! Minden

0: Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól. Kövesd Komáromot online. Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó. Kövesd a várost minden platformon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Zara Larsson után pedig a közlekedési információkat halljátok itt a Forrás Rádióban. A helyzet nyugis, kivéve Tata és Tatabánya között az M1-esen, ott torlódásra kell számítanotok, mondhatni, hogy a szokásos, egyébként pedig tényleg viszonylagos nyugalomban tudtok haladni a megye útjain, legyen az akár mondjuk az autópálya vagy a főút, ugye az előbb említette részt kivéve. Közlekedési információkat pedig természetesen most is szívesen és köszönettel veszünk a 0620 978 978-en. Köszönjük szépen, balesetmentes jó út.

Cilo Green és a Music to My Soul itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel. Hamarosan jön Kitty a hírekkel, addig viszont tényleg van idő bőven a slágerekre. Például Loyal és a Get Lucky-val, vagy éppen Honey Beast és Paulina kedvencével, a Tele a szívemmel is tovább tudunk menni, sőt, itt így is tesz.

0: James Hype és Shamia Battles, valamint a 7 Seconds itt a Forrás Rádióban. Csak slágerekkel, kit jön a hírekkel, én pedig hozom nektek New Week dalát. Mindjárt jön a Let Me In, mutatom!
1: Ha azt hiszed, még egy szép álomban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk 3 perccel, köszöntöm Önöket. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány a parlament rendkívüli ülésének összehívását. Átadták a Vértes Erdő ZRT megújult ifjúsági szállását és nomád táborhelyét. A Sió csatorna vizének frissítése miatt történt ideiglenesen vízeresztés a Balatonból. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Ünnepélyesen átadták a Vértes szívében található Mindszent pusztai ifjúsági szállást és nomád tábor helyet. A korábban leromlott állapotú épület együttes környezete és a turistaháza fejlesztés eredményeként korszerű, biztonságos és természetközeli szállás és tábor helyé alakult. Az országos kék túra útvonalán fekvő létesítmény elsősorban fiatalokat, vándortáborozókat, természetjárókat és erdei programokon résztvevő közösségeket fogad majd. A megújulás első lépéseként a Vértes Erdő ZRT 2021-ben az aktív és ökoturisztikai fejlesztési központ támogatásával a Téri Ödön Nemzeti Turistaház fejlesztési program keretében megvásárolta az érintett ingatlanokat. A most lezárult beruházás az ifjúsági táborhely fejlesztési program támogatásával valósult meg, a munkálatok a turistaház épületére és teljes környezetére kiterjedtek. Jövő hétfőre és kedre az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló levél a parlamenti honlapon olvasható. Ruf Bálint 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta. A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért. Azóta a kormány minden héten kezdeményezte az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. A jövő heti lesz a 7. rendkívüli ülés. A Sió csatorna siófoki szakasza elszíneződött és kellemetlen szagú vizének frissítése miatt nyitották ki a siripeket a Sió csatornán mintegy 8 órára a nyári üzemrendnek megfelelően, közölte szerdán az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MTI érdeklődésére. A szervezet közlése szerint a Sió csatorna siófoki belterületi 2 km hosszú szakasza vizének frissítése kedden reggel 7 óra után kezdődött és délután 3 óráig tartott, annak során másodpercenként 5 köbméter vizet engedtek a csatornába a Balatonból a csatorna szokásos nyári üzemrendjének megfelelően. A tájékoztatás szerint a Sió csatorna mostanihoz hasonló vízcseréje általában minden nyáron megtörténik, amikor a rendkívüli meleg miatt a víz algásodik, elszíneződik és kellemetlen szagúvá válik. Július 24-én Cseh Tamás est lesz Komáromban az Őrzők Együttessel, a program szőnyben a Kavicsos hajótároló és csónakháznál lesz este 7:30-tól.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre számíthatunk, amelyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők, az északnyugati szél többfelé élénk marad, a maximumok 24 és 27 fok között alakulnak. Csütörtökön változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar is lehet majd, 24 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel. Sziasztok, szép délutánt mindenkinek. A Forrás Rádiót hallgatjátok még mindig, benne pedig a délutáni csúcsot. Ott van 4-kor, a mikrofonnál Bálint Lászlóval. Még 2 órán keresztül tartok veletek, és tartatok ti is velem, ami pedig a folytatást illeti. Hát igazán nagy slágerekkel megyünk tovább. Jó, majd a Despacito, előtte pedig Newick és a Let Me In. Tartsatok velem!

0: kell, és még mindig egy kis visszaemlékezővel, ezúttal a Buenos Morgan ma reggeli adásából, és a kacsacsőrű emlőssel kapcsolatban, mert hogy az igen menő állat, egyébként tök igazuk van.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Jó, de hogy tényleg vannak itt furcsaságok az állatvilágban, és arra gondoltam, hogy egy két percet szálljunk már arra, hogy rakjunk már össze egy legfurcsább állatot. Tehát, hogyha így tulajdonságokat, praktikus tulajdonságokat kéne vegyíteni, akkor milyen állatokat kombozzunk össze, hogy a legcoolabb állatot létrehozzuk a világon. Én rögtön kezdem egyel, én belerakom a kaméleont. Tehát én szeretném azt, hogy tudjon színt váltani.
3: Jó, legyen tőgye, akkor ezt én mondom, így a tehén után.
2: Ezt is kivágom majd.
4: Legyen tőgye, legyen mérge.
2: Legyen tőgye és mérge. Jó, a mérge a tőgyében legyen, legyen. Mi lenne, hogyha lenne?
4: Legyen a tőgyében.
2: Mi lenne, hogyha lenne egy csecs, mondjuk a 6-ból, vagy 8-ból, vagy nem tudom mennyi van.
4: Az hülyén néz ki, inkább akkor 2.
3: Nem, de hogy több
2: csecs van, de valamelyiken teljön, valamelyiken méreg.
4: Ja, igen, mint a, hogy nem tudjuk, hogy melyik karja a polipnak. Igen,
2: csak jó. A gyermekei tudják, hogy melyikben van tej. Jó. Ők genetikailag azt hordozzák, a többiek kockáztatnak, ha szomjaznak.
4: Jó.
2: Jó.
3: Miért gondolod, hogy bárki az állatvilágból nekiállna random bekapni ennek az állatnak a csecsét?
2: Hát ha már említetted azokat, akik rácuppantak a tehére, akkor nyilván miért ne?
3: Jó.
2: Oké? Okay. Valamivel védenie kell magát. Ilyen cápoid legyen. Legyen cápa annyiban, hogy több fogsora van, tehát hogy ilyen legyen nagyon félelmetes a harapása, de legyen gyorsaságban meg valami vadmacska, nem?
3: Uh-huh. Az jó, igen, és legyen neki is ilyen, ez a, milyen, mi ez a, ami ott van a...
4: Hártyás, muszolhártyás.
2: Tehát tudjon, hogy
4: vízben is tudjon.
2: Sokáig bírja a víz alatt, jó. Nyilván ragadozó, tehát ha menőállatot csinálunk, az ragadozó kell, hogy legyen.
3: Evidens.
2: Még annyi, hogy a külsőben mihez hasonlítson, tehát legyen nagy, mint egy elefánt, legyen magas, mint egy zsiráf, legyen kicsike, mint egy bolha, vagy mi
4: az? Szerintem egy ilyen nagy macskára.
3: Igen, én is nem? Azt gondolom,
2: igen. Macskoid legyen?
3: Igen, egy ilyen nagyobb fajta ti macskoid, az egy nagyobb fajta tigris.
2: Akkor így nézzük ki, ami csúcsragadozom?
3: Igen, és milyen színű legyen, még azt nem alkottuk.
2: Flamingo!
3: Flamingo!
4: Tényleg rózsaszín.
2: Nem, de egyébként...
4: A tőgye legyen kék.
2: Színben ugye változik a környezetéhez, mert behoztam a kameleon vonalat. Tehát szerintem az úgy jó lesz.
4: De a kameleonnak is van egy alapszíne.
3: A zöld. Hát legyen neki is valami zöldes, mert az be tud olvadni. Igen.
2: Szőrös.
4: Zöld-szőrös. Szörnyeteg.
3: Zöld-szőrös tőgyös.
2: Meg kéne terveztetni.
4: De valami nevet is kéne neki adni. Nem?
2: Hogy ne legyen a tőgye a hátán. Csak hogy vigyünk bele még egy csavart.
3: Nem, az hülyén néz neki. Zöld, szőrös, tőgyös.
2: A háttőgyi harapós? Itt jön a háttőgyi harapós.
3: A háttőgyi, a híres háttőgyi harapós. Ez jó hangzik.
1: Buenos Morgan!

0: hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Anna, csak állunk itt és állunk. Miért?
3: Tervezek.
2: De mit?
3: Egy kis fürdőszoba felújítást, Laci.
2: És hol szerezzük be a dolgokat?
3: Hogy érted azt, hogy hol, Laci? Hát természetesen a Mercury Marketben. Utána néztem, óriási a választék csaptelepekből és szaniterekből. Mindenki talál ott valamit magának.
2: Már megint, Anna?
3: Laci, az élet változásokkal teli.
4: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék. Rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
6: Mindenki hallja.
5: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
6: www.forrasradio.hu.
7: Nyáres Tigo Spell koncert. Találkozzunk a komáromi Jókai Ligetben. Július 25-én este 7 órától az új Forrás zenekarral élvezhetjük a nyári estét, fél 9-től pedig érkeznek a legszuperebb gospel dalok. Töltődjön fel velünk a csillagos ég alatt. A belépés díjtalan. Az esemény szervezője a Híd gyülekezete. Július 25-én este 7 órától várunk mindenkit Komáromban a Jókai Ligetben.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Csak slágerek itt a Forrás Rádióban, Metkon után pedig info, füstöt éreztek, az nem véletlen, mert hogy mint egy hektáron ég a szárazfű Tatabányán, az Áfonya út utáni területen. A lángok kisebb méretű hétvégi házakat is elértek. A tatabányai hivatásos tűzoltók érkeztek elsőként a helyszínre, időközben a komáromi hivatásos és az oroszlányi önkormányzati tűzoltók is már az esethez értek. Ez egyébként a katasztrófavédelem tájékoztatása volt, úgyhogy ha esetleg füstöt éreztek, az azért van, remélhetőleg a kár minél kevesebb. Tikével, Rabin Tikével folytatjuk egész pontosan, jön már is a One I Get You Low.

Arena Tilki és a Take It or Leave It. Ti a forrást hallgatjátok csak slágerekkel, Kitti mindjárt a hírekkel, én pedig hozok nektek addig is rengeteg dalt, amelyek közül természetesen a hazai kedvencek is kiemelkednek. Hát miért nem emelkednének, hiszen olyan dalokról van szó, mint a Prosecco, amely ugye a Well Hello tavalyi nagy dala, vagy éppen a Destiny's Child sláger, a Survivor, valamint még beszéltünk Sarah Palmerről és Craig Davidről, az Our Love-ot aztán tényleg nem kell bemutatnom senkinek. Ezek a dalok várnak rátok még mielőtt Kitti a hírekbe kezdene. Nem.

0: Paloma, Craig David és az Arla Avit a Forrás Rádióban csak slágerekkel. A következőkben pedig James Hype-al megyünk tovább, de ez már csak a hírek után jön. Persze most is Kitty hozza a híreket. Azért a dalt mutatom.
1: Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzaskukac.tber.hu e-mail címre. Feladatait közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek, berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 ezer forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
3: Medence Parti, pontott parti a Gyémántban. Július 23.

0: a Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. Csütörtökön hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat, lemondott a legfőbb ügyész, megnyílt a regisztrációs felület a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségéről szóló tájékoztatóra. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Mintegy egy hektáron ég a szárazfű Tatabányán, az Áfonya út utáni területen a lángok kisebb méretű hétvégi házakat is elértek, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósága honlapján. Mint írják, a tatabányai hivatásos tűzoltók érkeztek elsőként a helyszínre, időközben a komáromi hivatásos és az oroszlányi önkormányzati tűzoltók is az esethez értek. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerdán benyújtotta lemondását, olvasható a legfőbb ügyészség honlapján. Nagy Gábor Bálint az MTI-hez is eljuttatott közleményében azt írta, az igazságszolgáltatás benne az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere, fűzte hozzá. Csütörtökön hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, az Oktatási Hivatal és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája Budapesten rendezi meg a központi pontot partit. A ponthatárokról a felvételizők először itt értesülhetnek. A rendezvény központi helyszíne idén az ELTE Lágymányosi kampusza lesz, és további 11 helyszínen szerveznek hivatalos ponthatárvárót. Csütörtökön este 8 órakor Kacz Sándor felsőoktatásért felelős államtitkár és Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese indítja el a felsőoktatási ponthatárok kihirdetését a központi helyszínen. A ponthatárok kihirdetését a felvételizők idén is több helyszínen kísérhetik figyelemmel, többek között Tatabányán is lesz ponthatárváró rendezvény. Megnyílt az irányassereg.hu oldalon a regisztrációs felület a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről szóló miniszteri tájékoztatóra. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter július 18-án a közösségi oldalán jelentette be, hogy előző nap megjelent az a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját annak, hogy végre visszavessék azokat a katonákat, akiket a fiatalítás címén méltatlanul eltávolítottak a hadseregből. A miniszter akkor a bejegyzésében jelezte, augusztus 1-én minden érintett katonát várnak a Bálna honvédelmi központban. Hozzátette, várják azokat is, akik a koronavírus elleni védőoltás fel nem vétele miatt veszítették el szolgálati jogviszonyukat, és szeretnének csatlakozni a honvédséghez. Az irányasereg.hu oldalon megnyílt a regisztrációs felület a miniszteri tájékoztatóra, amelyet augusztus 1-én tartanak délelőtt 10 órától. A rendezvényen csak a katonák jogviszonyának megszüntetését tartalmazó dokumentum bemutatásával lehet részt venni. Folytatódik az Agora zenei esték programsorozat. Július 24-én, vagyis most pénteken 19 órától az Organ Station érkezik Tatabányára. Az ingyenes program a zenepavilonnál várja az érdeklődőket.
0: Időjárás.
1: Többnyire derült időre számíthatunk gomoly felhőkkel, a szél sok felé megélénkül, helyenként meg is erősödik, a hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, késő estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Holnap egy északnyugatról délkelet felé haladó szakadozottabb frontális felhősáv következtében átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amelynek következtében szorványosan záporok, zivatarok várhatók.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Mindig veled, és mindig a legtöbb slágerekkel is egyben. Sziasztok, szép délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és ebben az órában is hozom nektek az érdekességeket, az információkat, és természetesen egy kicsit a Buenos Morgenhez is visszakukkantunk majd. De előtte, ahogy ígértem, zenélünk, és nem is akárkivel, James Hype-al folytatjuk. Jön a Don't Wake Me Up.

0: Amit a Forrás Rádióban csak slágerekkel, na meg időnként egy kis Buenos Morgan visszatekintővel jönnek bizonyos hibák férfiaktól.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Andi, egyet értesz?
3: Igen, egyébként.
2: Jó, mielőtt elkezdjük mondani a szempontokat, mondjál te is egyet, jó?
3: Mondjuk én is egyet.
2: Van bármi, amit mi kihagytunk, és elmondanál a férfi hátsókról?
4: mi az a pasi típus, vagy mi az a vonás egy pasiban, ami téged nagyon taszít?
3: Hát én az anyuci kisfiú típustól nagyon ki vagyok. Nekem az red flag, hogyha bármi olyasmit hallok, akkor én ott nekem vége van, kész.
4: De hogy az anyuci nélkül is, tehát ha már eleve ilyen tutyimutyi, ilyen bizonytalan.
3: Igen, az is. A tutyimutyiakat sem szeretem. Sajnos. Bocsánat, elnézést kérek mindenkitől.
2: Minden tutyimutyitől, de azok úgysem ennek ellened, mert tutyimutyik. Azok most nem fognak emiatt felháborodni, mert megkérdezik anyukájukat, és aztán megnyugszanak.
3: Nem feltétlenül, mert valamikor ott beül ki, hogy volt egyszer egy ilyen esetem, nem mesélem el.
2: Nem
3: akkor se, mert úgyis tudni fogja, hogy kiről beszélek, de volt egy ilyen esetem, amikor így volt egy ilyen sztori, és ahogy így kimondta ezt az egész történetet, így ültem és mondta, hogy jó, köszönjük szépen.
2: És mi a helyzet a filéraszókkal? Mert nekem van egy ismerősöm, aki ilyen nagyon-nagyon gazdag, tehát egy nagyon tehetős csávó, és hát ez a tipikus eset, tudod, hogy így megfogja a forintot, hogy tudjon spórolni, és például egy nagy sztori vele kapcsolatban, amikor úgy ment moziba, hogy otthonról vitt popcornt a csajnak, hogy ne kelljen ott megvenni, hogy milyen drága a Cinema City-ben, és tényleg milliómosok, tehát hogy ott azért van pénz. A másik nagy kedvencem, amikor az étteremben kikérte a csapvizet, és volt az asztal alatt boleropor.
3: Úristen.
2: Ezzel mi van?
4: Hosszú távon
3: spórol. Ez nagyon gáz.
4: Én az egyik legfontosabb ilyen érték, vagy egy gondolkodás volt, nem is tudom, minek nevezzem, amit próbálok például a Dávidnak továbbadni, hogy egy férfi legyen nagyvonalú. Ez minden téren, tehát, hogy anyagi téren is, viselkedés téren, minden téren, tehát, hogy fú, az ilyentől meneküljetek, csajok, tényleg.
3: Szörnyű, amúgy vicces magasztott ez a jelenet.
0: Megakadnélem, hogy narancsosat vagy mállásat kérsz.
3: Kérsz egy bolerót, ami vizet, csak vizet betett.
2: Figyelj, vegyünk már egy popor.
0: Vegyünk!
3: Hoztam!
2: Na, ha gyorsan eszed még meleg.
4: Valamelyik ilyen nagy üzletnek a saját márkását tudod, mert az olcsó.
2: Persze, nyilván.
3: De az még kevésbé gáz szerintem, mint a bolerós por az
2: igen, étteremben. Az alja.
3: Az, igen.
2: És az gáz, hogyha én nem spórolásból, csak tőled az éttermekben, amikor így mondom, hogy sok tejföld, sok sajtot, és ők nem úgy értelmezik a dolgot, hogyha van nálam ott egy kis reszelő, és előveszem a trapistát, és még ráküldök az olasz étteremben egy kicsit.
4: De szigorúan az asztal alatt, azért tekintettel vagy rájuk.
2: Ennyit látsz.
3: Ja. Na hát az... Akkor inkább vedd elő a kis sajtrezelődet.
4: Elnézést, uram, mit csinál? Teszelek, de mindjárt jó.
2: Egy pillanat. Parmezános résznél vagyok. Na, jó, azt hiszem, hogy
4: és
2: akkor...
4: És nagy lyukú vagy kis lyukú? Már mit a reszelő?
2: Nem az uborka gyalunk, belegondolni is lett. Oké, szerintem a fontosokat mondtunk.
1: Buenos Morgan! Minden hét

Love Me Not, Robin Linivel itt a Forrás Rádióban, csak slágerek között, és természetesen a közlekedési infókkal. Az M1-es környékén ugye ott van egy tűz, ott még inkább óvatosan közlekedjetek, mert az M1-est is beteríti bizony, úgyhogy van egy kis füstfüggöny, tényleg nagyon óvatosan közlekedjetek azon a környéken, vigyázzatok egymásra és magatokra is. Közlekedési infókat pedig továbbra is a 0620 98 98 5-re tudtok küldeni. A Love Me Not után pedig egy sirennel folytatjuk, érkezik az Azizám.

You, Oliver Tree és Robin Schulz közöse itt a Forrás Rádióban. Drága hallgatók, véget ért a délutáni csúcs, én pedig nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok, jön Zimmerer Tamás, aztán pedig Spider Ghost a Light Session-nel, úgyhogy 6-tól 8-ig, aztán 8-tól 10-ig találkozhatok a két úriemberrel. Én pedig köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, találkozunk holnap 2-kor, addig is minden jót, ciao.

beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 6 óra lesz 3 perc múlva, üdvözlöm Önöket. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok, újabb látogatók próbáltak mobiltelefont bejuttatni a börtönbe. Esztergomban augusztus 19-e és 23-a között rendezik meg a Szent István napokat. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Két hozzátartozó a szabályokat súlyosan megsértve a budapesti fegyház és börtönben egy mobiltelefont adott át a fogvatartottnak a plexifal fölött, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága szerdán az MTI-vel. Azt írták, hogy a látogató fogadást felügyelő munkatársaiknak gyanúsá vált, hogy a fogvatartott és hozzátartozói furcsán viselkednek, alig beszélgetnek és folyamatosan figyelik a környezetüket. A fogvatartott motozása során előkerült egy kisméretű mobiltelefont, tették hozzá. Megjegyezték, hogy a leggyakoribb tiltott tárgyak, mint például mobiltelefon, gyógyszer vagy bármely kommunikációra alkalmas eszköz bejutása súlyos biztonsági kockázatot jelent. A hozzátartozók felelősségét a rendőrség vizsgálja a Büntetés Végrehajtási Intézet által tett feljelentés alapján. Az oltalom alatt álló eredet megjelöléseket tartalmazó Európai Uniós nyilvántartásba vette az Európai Bizottság a magyarországi murai megjelölésű borokat. Az EU brüsszeli végrehajtó testületének közleménye szerint a mura borvidéken Magyarország délnyugati részén a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss élénk savszerkezetükről ismertek. A borok minősége és hírneve szorosan összefügg a térség földrajzi adottságaival, valamint a hosszú idő alatt kialakult helyi szőlő és borkészítési hagyományokkal. A mura-murai elnevezés felvételével az Európai Unió e-ambrózia adatbázisában nyilvántartott oltalom alatt álló földrajzi árujelzők száma meghaladja a 3900-at. Esztergomban augusztus 19-e és 23-a között rendezik meg a Szent István napokat az Erzsébet Parkban. Az idén 5 napos programsorozat minden eseménye ingyenesen látogatható, közölték az MTI-vel a szervezők. A fesztivál színpadán az ország ismert előadói váltják egymást, fellép a Bikini, a Budapest Bára, a Csík zenekar, Keresztes Ildikó, Varga Miklós és a Band, a Kormorán, a Grundvik színházi fiú zenekar, valamint a Dívák. A nagy színpadi koncertek mellett kulturális előadások, családi és gyermekprogramok, kézműves vásár, valamint gazdag gasztronómiai kínálat várja majd a látogatókat. A részletes program az esin.visitesztergom.hu oldalon érhető el.
0: Időjárás.
1: Többnyire derült időre számíthatunk gomoly felhőkkel, a szél sok felé megélénkül, helyenként meg is erősödik, a hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, késő estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Holnap egy északnyugatról délkelet felé haladó szakadozottabb frontális felhősáv következtében átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amelynek következtében szorványosan záporok, zivatarok várhatók.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

Szép estét a zenei és a slágerlista őrülteknek, sziasztok! Indítom a Forrás Charter, szerda van, jönnek a hazai kedvencek, valamint a Visszatek rovat, és persze Szigala, valamint Jax, ami közöse a Riftide, kezd most a 20. helyen, én Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok velem!

20. héten Szigala és Jacksomi, na meg a Rayside persze. Szép estét kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira. A 20. héten Szigala és Jacksomi, na meg a Rayside persze. Szép estét kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egész

0: Tetek rögvest, addig legjobbjaink, de Anahit, igen, Őr Rita, egy budapesti előadó, nagyon jó nótával jelentkezik. Lady Gaga pedig most kezdi a blokkot The D-Dancing-mel, mert hogy a 19-én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a hazai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Csak slágerek, ez a Forrás Rádió.

18. Alex Warren és úgy az Ordinary Tölcsártert hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy, ez a Forrás Rádió hétköznapi slágerlistája. Most éppen a hazai kedvencekkel és Harry Herceggel megható pillanatnak lehettek tanulni azok, akik részt vettek a Scotty Summer Festival rendezvényen, ahol Harry Herceg olyan gyerekekkel találkozott, akik katonaként szolgáló szülőjüket veszítették el. A beszélgetés során egy 9 éves kislány azt kérdezte tőle, mint tudsz nevetni, amikor nagyon nehéz napod van. Harry láthatóan meghatódott a kérdéstől, majd őszintén válaszolt, igen, vannak olyan napok, amikor egyszerűen nem könnyű nevetni, de a kutyám mindig megnevettet, és a gyerekeim is. Ha pedig szükségem van egy kis vidámságra, akkor bekapcsolok valami igazán vicces műsort a tévében. Nos, így működik ez Harry Hercegnél, és nálad. David Guetta, valamint a Vára Bublik közös I Don't Wanna Wait a Folyt.

Slágert hallgatod, ez a hazai lista, köszönöm, hogy itt vagy, én Tamás. Accent, Zera és mellettük Misha Miller. A kelet-európai és a streaming listák aktuális pop királynőjéről beszélünk, ugyanis olyan forró fogazatra kapcsolt, hogy a biztosítékot is leveri, jelenleg gőzerővel dübörög a vadonatúj, Utopia Crew-val közös dal a Too Hot To Be Friends, ami nem is olyan rég jelent meg, de már is a legmenőbb tengerparti klubok állandó himnusza lett. A gyönyörű moldáv román énekesnő nemrég még a fülbemászó popcorn szonggal és a Hey Na Na Na-val táncoltatta meg a fél világot, de a napokban ledobta az igazi bulvár bombát. A belső infók szerint a hétvégén a román tengerpart luxus klubjaiban, a Costi Nesti Nibiruban forgatott egy elképesztően látványos, titkos vizuális anyagot, ahol a rajongók alig győzték lesni a dögös transzetteket és a vadonatúj koreográfiát. Na, őt hozom, Misha Miller és Sarah, valamint Accent, Don't Leave a 13.

13. héten Accent, Sarah és Misha Miller közöse szólt a Don't Leave. Te a chartert hallgatott, köszönöm, hogy itt vagy, kamrád, a folytatásban a 12. a Be Mine.

a tévémaci nem hoz lázba, még este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 7 óra, szép estét kívánok! Több ezer diák üdülhet a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Meghaladta a 2400 forintot a fizikai dolgozók átlagos órabére idén a második negyedévben. Augusztus 31-én dönthet az országgyűlés a független közmédia testület tagjairól. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A fizikai munkát végző szak és betanított munkások átlagos bruttó órabére 2430 forint volt a második negyedévben, ami 8,5%-kal haladta meg az előző év azonos időszakában mért 2240 forintos szintet, közölték az MTI-vel. A munkaerő kölcsönzéssel és közvetítéssel foglalkozó egyik cég csak nem 7000 munkavállaló béradatait dolgozta fel. Földrajzi bontás alapján jelezték, már minden régióban stabilan 2000 forint felett alakul a fizikai átlag órabér szint. Hozzátették, hogy az órabérek átlagos nagysága Közép-Magyarországon és a fővárosban pedig már elérte a 3200 forintos szintet is. A versenyszféra dolgozóinak többségét foglalkoztató KKV szektor számára ez a bérdinamika hatékonyság javulás nélkül ugyanúgy nehezen fenntartható, mint az exportra termelő vállalatoknál, amelyek a forintban felmerülő plusz bérköltségeiket nehezen képesek exportbevételeik csökkenő árfolyam értékéből kigazdálkodni. Várhatóan az augusztus 31-i ülésen dönthet az országgyűlés a független közmédia testület tagjairól, közölte Radnai Márk, az országgyűlés művelődési bizottságának alelnöke a bizottság szerdai ülésén. Radnai Márk a média tanács elnökének és tagjainak megválasztásával kapcsolatban azt mondta, a művelődési bizottság nyilvános ülésen hallgatja meg a jelölteket szeptember 16-án, majd javaslatot tesz az országgyűlésnek a jelöltek megválasztására. Idén nyáron is több ezer általános iskolás diák, közöttük egyszülős nagycsaládban nevelkedő és tanodás gyermekek is kikapcsolódhatnak a Balaton déli partján lévő Fonyódligeti Erzsébet táborban. A vakációs táborozás augusztus végéig tart, vasárnaptól péntekig tartó turnusokban, közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint az elmúlt években teljes körűen megújult közvetlen vízparti elhelyezkedésű családias hangulatú táborhelyen a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány állami támogatással biztosít táborozási lehetőséget a gyermekek számára. A táborban az általános iskolásokat jurtasátras jellegű, ugyanakkor korszerű szálláshelyek, felújított és teljesen új közösségi terek, modernizált étterem, új sportpályák, kalandpark és mászófal is várja. A Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete számít az önkéntes viradók segítségére még a héten. Július 23-án 15-től 18 óráig Tarjánban a művelődési házban nyújthatjuk karunkat, valamint július 24-én 15-től 18 óráig Héregen a művelődési házban. Ne feledjék, aki vért ad, életet ad.
0: Időjárás.
1: Késő este éjjel szélcsendes nyugodt idő várható. Csütörtökön ismét egy hideg front érkezése alakíthatja időjárásunkat. Egyre nagyobb területen támad erősödő szél, erősebben felhős és napos időszakok és területek váltakoznak. Emellett elszórtan főként a nyugati térséget és az északi határmegyéket érintően előfordul zápor, eső, zivatargóc is. A hőmérséklet holnap reggel 15, délután pedig 25 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

Es Charter szerda lévén persze, hogy a hazai kedvencekkel, no meg a visszatek rovattal is. Mindjárt jön Nelly Furtado, érkezik majd Spider Ghost is a Light Session 2 órájában 8 és 10 között. Előtte viszont mindenképpen mesélek Norma G. Martinról. Andi pedig legjobbjaink, Alex Genji az újdonsággal, Ed Sheeran pedig most kezd a kamerával. Mert hogy a 9-én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 órájig velem és a hazai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást!

Ebben a két órában a dalok a főszereplők, de azért kicikizünk néhány celebet is. Erre itt van Tamás, Forrás Charter, most a Forrás Rádió.

Inna is Maltuma az újdonsággal, ezúttal a Gym Out Loud, The Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy, a hazai list egészen 8-ig pörög. Taylor Swift-tel most az On the Light, a 6.

Taylor Swift megint csak, ma már egyszer énekelt, és itt már másodszor is. A The Fate of Ophelia szerepelt a negyedik helyen. Nos, hölgyek urak, imádjátok a dögös elektronikus ritmusokat és a nosztalgiát. Nos, ha igen, akkor a zseniális amerikai énekes dalszerző Norman G. Martin elképesztő fokozatra kapcsolt. Június 12-én dobta ki a legfrissebb bombáját, ez pedig az Encore, alias Big Dreams akusztikus verziója. A dal eredetileg áprilisban jött ki a Universal Music gondozásában, és nem más iklette, mint a 2000-es évek egyik legnagyobb himnusza Nelly Furtadótól a Say It Right. A Choice úgy elárulta, hogy ez a dal neki egy hatalmas érzelmi utazás volt, egyfajta bosszú és újjászületés azután, hogy egy korábbi nagy kiadó csúnyán cserben hagyta őt. Így kell bosszút állni, de hát amíg így teszed, addig tök jó. Hype-a Tom mellette az Out of My Head érkezik, ez a harmadik.

0: dalok között néha megszólal a műsorvezető is. Ő Tamás, a Zimmerer. Fura neve van, de legalább megjegyzitek. Tehát Zimmerer.
1: Mi vagyok?

második a héten Bibi Rexa és a Faithless közös New Religion Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt voltál, maradj mindenképpen, mert az első helynél vagyunk már is. Ed Sheeran-t emlegetem ez ügyben, a mai number one az Azizam.

0: az első ezen a héten. Jó, hogy Ed Sheeran szólt az Azizám, én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint a hazai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, érkeznek majd a nettes kedvencek, no meg Ryan Gosling is. Az új Star Wars filmjében súlyos sérülés történt. No, holnap elmesélem, úgyhogy füleljetek majd. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével és Light Sessionnel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában Spider Ghost lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6 pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao ciao mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session az pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Afrikai sertéspest is vírusát mutatták ki Tatabánya térségében. Motorosokat ellenőriztek a 11-19-es úton. Újabb rangos elismerésben részesültek az esztergomi kórház munkatársai. Szép dorogi eredmények születtek a Csallóközi Nemzetközi Birkózó versenyen. A mikrofon mögött Hit Taler Andreát hallják, hozom a hírperceket 2026. július 22-én, szerdán este 8 órakor. A Nébih laboratóriuma két Tatabánya külterületén kilőtt vaddisznóban igazolta az afrikai sertéspestis vírusának jelenlétét, közölte a város a közösségi oldalán. Az állatokat az M1 autópályától délre eső területen ejtették el, állománygyérítés során diagnosztikai céllal. Az eset járványügyi szempontból azért jelentős, mert a vírus átlépte az eddig természetes védelmi vonalnak számító M1-es autópályát. Fontos tudni, hogy az afrikai sertéspest is az emberre nem veszélyes, a házi sertésekre és a vaddisznókra azonban súlyos veszélyt jelent. A Nébih ezért a vadászatra jogosultak, a vadgazdálkodók és különösen a sertéstartók fokozott figyelmét kéri, valamint a járványvédelmi előírások következetes betartására hívja fel a figyelmet. A nyári motoros szezonban fokozott ellenőrzéseket tart a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság a 11-19-es úton. A kanyargós szerpentin nem csak a motorosok kedvelt útvonala, hanem a térség egyik kiemelten balesetveszélyes szakasza is, ezért a rendőrök rendszeresen ellenőrzik az arra közlekedőket. A rendőrség tájékoztatása szerint az akciók elsődleges célja nem a büntetés, hanem a balesetek megelőzése. Az egyenruhások kiemelt figyelmet fordítanak a sebességhatárok betartására, az előzési szabályokra, a járművek műszaki állapotára, valamint a szükséges okmányok meglétére. Legutóbb július 11-én tartottak célzott ellenőrzést a szerpentinen. A rendőrök beszámolója szerint a szolgálat jó hangulatban telt, amihez a szabályosan közlekedő, együttműködő és mosolygós motorosok is hozzájárultak. A rendőrség ugyanakkor továbbra is arra kéri a motorosokat és az autósokat, hogy fokozott figyelemmel, egymást tiszteletben tartva közlekedjenek. Kiemelték, hogy néhány másodpercnyi időnyereség soha nem ér annyit, hogy valaki ne érjen haza biztonságban. A rendőrök hangsúlyozzák, a szerpentin nem versenypálya, ezért minden közlekedőtől felelősségteljes és körültekintő közlekedést kérnek a balesetek megelőzése érdekében. A tatabányai polgárőrség mindig igyekszik fejlődni, mind létszámban, mind eszközök tekintetében. Hogy most éppen hogy állnak ezekkel, arról Molnár Zoltán, a tatabányai polgárőrség önvédelmi egyesület elnöke beszélt rádiónknak.
2: Még mindig kevesen vagyunk, szóval egyre több a feladat, gyarapodtunk, ezzel nincs probléma, csak olyan széles körű már az igény a polgárőrség munkájára, hogy tényleg a 200-al lennénk, akkor lennénk elegen. Szóval, hogyha valaki úgy érzi, hogy szeretne közénk tartozni, az bármilyen platformon keressen bennünket, és van erre lehetőség, hogy csatlakozzon. Én annyit tudok mondani, hogy szeretnék köszönetet mondani a tatabányai lakosoknak, mert nagyon sok a pozitív visszajelzés. Például itt volt az a csúnya tél, téli időjárás, nagyon sokat tudtunk segíteni, és most pont itt a másik fele, ez a nagyon nagy meleg. Erre is felkészültünk. Tartunk előadásokat, hogyha kérik, segítünk, csak random parkokban megállunk, idősekkel beszélgetünk, viszünk szolgálatban magunkkal hűtőt, lefagyasztunk ott pillepalaszkokba vizet, hogyha kell, akkor tudunk adni. Szóval nyugodtan forduljanak a kollégáimhoz, hogyha bármi egy rosszul létet észrevesznek. Vannak nálunk elsősegélyfelszerelések, a polgárőreink nagy része az életmentő tanfolyamokon vesznek részt, és tudnak segíteni, szóval ha bármi probléma van és polgárőrt látnak, nyugodtan kérjenek segítséget. Minden városi rendezvény biztosításán részt veszünk. Mondom, a hallgatók is látják, hogy nincs olyan rendezvény, amin nem veszünk részt. Hát mondhatnám azt, hogy országos szinten most már a polgárőrség nélkül nincs közbiztonság. A rendőrség első számú stratégiai partnere a tatabányai polgárőrség is itt helyben. Nagyon jó együttműködésünk van a rendőrséggel, vannak közös szolgálataink is, nem is kevés, szóval mi ott próbálunk segíteni, ahol tudunk.
1: Az esztergomi Vasszary Kolozs Kórház 4 munkatársa rangos szakmai elismerésben részesült a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Komárom-Esztergom vármegyei területi szervezetének Tatabányán megrendezett Semmelweis napi díjátadó ünnepségén. A Hivatás és Hűség az egészségügyért díjat Bakos István, a neurológiai osztály ápolója vehette át. Az elismerést közel 40 éven át végzett példamutató egészségügyi munkájáért kapta, amelyből 32 évet az esztergomi Vasszary Kolozs Kórház neurológiai osztályán töltött. A Komárom-Esztergom vármegye kiváló ápolója díjban, mire az elismerést közel 40 éven át végzett példamutató egészségügyi munkájáért kapta, amelyből 32 évet az esztergomi Vasszary Kolozs Kórház neurológiai osztályán töltött. A Komárom-Esztergom vármegye kiváló ápolója díjban Mirejder Beatrix diplomát

0: Itt a kórház krónikus belgyógyászati osztályának ápoló asszisztense is, írja a dorogimedence.hu. Július 24-én Cseh Tamás est lesz Komáromban az Őrzők Együttessel. A program Szőnyben a Kavicsos Hajótároló és Csónakháznál lesz 19 óra 30 perctől. És végül sport. Kiváló eredményekkel tértek haza a Dorogi Atlétikai Klub birkózói a Szlovákiában megrendezett 2026-os Csallóközi Nemzetközi Birkózó versenyről. Az U10, U11, U13, U15 és U17-es korosztály versenyzői több dobogós helyezést is szereztek, emellett a csapatversenyben is előkelő helyen végeztek. A rangos nemzetközi viadalon 11 ország 39 egyesületének összesen 213 versenyzője mérte összetudását. A Csallóközi nagy díj évek óta a térség egyik legjelentősebb utánpótlás birkózó versenye, amelyet a Bősi Birkózó Sportklub és a Dunaszerda helyi birkózó klub szervez. A dorogi versenyzők ezúttal is remekül szerepeltek a kötött fogású küzdelmekben, Kátai Gergő aranyérmet szerzett, Puska Huba ezüstérmes lett, míg Kornokovics Benet, Maksai Botond és Szatai Milán egyaránt bronzérelmmel zárta a versenyt. A Dorogi Atlétikai Klub csapata az erős nemzetközi mezőnyben az előkelő 5. helyen végzett, írja a Dorogi Medence hírportál. A hírperceket hallották Hittal Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spider

minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Disco.

Disco.

volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel.

közben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Hello, hello, hello. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan.

tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled. Ezt a slágert tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

0: kedvencek a legjobb forrásból. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan estem.

vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva.

amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig.